0: Titit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.
3: Junior!

0: keresem a lányt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Csütörtöktől nyilvánosak az aktív kórházak fertőzési adatai. Szeptember 15-ig kell nyilatkozni a 7-es diákok szüleinek a HPV oltással kapcsolatban. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Csütörtöktől nyilvánosak az aktív kórházak fertőzési adatai a betegbiztonság és a transzparencia növelése érdekében. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos és a szakértők kiemelték, hogy a felület célja nem a kórházak rangsorolása, hanem az intézményi fejlesztések és a megelőzés támogatása. Az adatbázisban a járványügyi mutatók, a mintavételi gyakorlatok és a személyzeti lefedettség is böngészhető lesz. A felderítési arányok javulásával pedig a szakemberek a következő évek a regisztrált fertőzés számok átmeneti emelkedésére számítanak. Szeptember 15-ig adhatják le a szülői nyilatkozatot a 7-es diákok szülei, ha kérik a gyermekük számára a térítésmentes humán papilóma vírus elleni védőoltást. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kiemelte, hogy a vakcina a HPV okozta daganatos megbetegedések ellen nyújt védelmet, és akkor a leghatékonyabb, ha a szexuális élet megkezdése előtt adják be. Az iskola orvosok által két részletben beadott oltásra mind a lányok, mind a fiúk esetében magas, az uniós átlagot meghaladó az igény. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től. Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a munkatársak mindennapi szolgálatát. A plusz szabadnapot nem kell külön kérvényezni, azt a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik, amennyiben pedig a születésnap pihenőnapra esik, a kedvezmény a következő munkanapon jár. Katonaorvosi értékelések szerint a 2020-ban 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek csak nem felét kórházi használatra alkalmatlannak vagy nem javasoltnak minősítették. Velkei György államtitkár ismertette, hogy a szakértői vizsgálat gombhibákat és rögzített oxigénszintet állapított meg a berendezéseknél, a külügyi vezetés azonban a kategóriák átnevezésével mégis jóvá hagyta azokat. A 300 milliárdos beszerzés hiányos dokumentációja és a feltárt hiányosságok miatt a külügyminisztérium feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával. Minisztériumi vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, miután felmerült az állami és magánellátás tiltott összefonódásának gyanúja. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte az eljárást már a múlt héten elrendelt egy bejelentés nyomán, és az intézmény vezetéséről még nem született döntés. A tárcavezető kiemelte, hogy a vizsgálat ideje alatt is garantált a betegellátás zavartalansága, annak lezárultáig pedig türelmet és körültekintő tájékoztatást kért. Októbertől országszerte 400 iskolában 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosít az iskolában az erdőprogram őszi üteme. A 6 és 14 év közötti diákoknak szóló kezdeményezésben az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be a biológiai sokféleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete. A Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium korábban tudott a 300 milliárd forintért beszerzett lélegeztető gépek súlyos minőségi hibáiról. Állítja Velkei György László külügyi államtitkár, a minősítést végző katonaorvos belső szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium a kategóriák átnevezésével mindegyiket megfelelőként állította be. A minőségi problémás gépek így kórházakba is eljutottak, miközben jelenleg több mint 13 ezer használhatatlan készülék tárolása terheli a költségvetést. A polgári jogviták alternatív lezárására hívja fel a figyelmet a Magyarországos Közjegyzői Kamara, hangsúlyozva, hogy a bírósági pereskedés évente sok 10 milliárd forintba kerül az államnak és a feleknek. A szervezet tájékoztatása szerint a közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős és végrehajtható megállapodás köthető, ami különösen építőipari elszámolási vagy vagyonjogi vitákban jelent gyors megoldást. A közjegyzői eljárás feltétele, hogy az ügyben még ne induljon bírósági per, és ne létezzen korábbi jogerős döntés. Ingyenes képzésekkel és gyakorlati útmutatókkal segíti az iskolák tanévkezdését az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az allergiával élő gyermekek védelmében. Lannert Judit miniszter kiemelte, a 25 ezer érintett diák biztonsága érdekében a pedagógusok online képzésen az EpiPen használatát bemutató oktatóvideón és gyakorlati segédleteken keresztül készülhetnek fel a súlyos allergiás reakciók azonnali ellátására. A büntető eljárások felgyorsítását és a kapcsolódó jogszabályok szigorítását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, elfogadhatatlannak nevezve, hogy egyes büntetőügyek lezárása 5-10 évig is elhúzódik. A kormányfő a határidők rövidítése mellett a bíróságok és a nyomozó hatóságok megerősítését ígérte. A bejelentés előzménye az volt, hogy a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnök jelöltjeinek parlamenti meghallgatásán elhangzott, hogy az igazságszolgáltatás lassúsága miatt az új hatóság sem juthatna 6 éven belül jogerősítéletig a közpénzes ügyekben. A 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíj minimumot 2027. január 1-től 120 ezer forintra emeli a kormány, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán közölte, hogy az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint. A tárcavezető kiemelte, hogy a lépés felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, véget vetve a méltatlanul alacsony nyugdíjak időszakának. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben 102 ezer forintos adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os adóbevallásra hivatkozva. A NAV figyelmeztet, hogy a 2026-os bevallásokat az év lezárulta előtt még nem is dolgozhatták fel, a szövegben található hivatkozás pedig adathalász oldalra vezet. Az adóhatóság hangsúlyozza, hogy üzenetben nem küld értesítést visszatérítésről ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Akár 60 ezer milliárd forintnyi eltűnt állami vagyon felkutatása is feladata lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, mondta Unger Anna elnök. A szervezet első vizsgálatai még idén elindulnak, december végéig pedig a teljes módszertan is elkészül. A vagyonvesztés teljes körű feltárását és megtalálható közvagyon bebiztosítását 6 éven belülre vállalta a hivatal elnöke, aki kiemelte, hogy feladatuk a korrupcióval szembeni abszolút pártsemleges és személytől független nem fellépés lesz. Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a Volánbusz, majd a MÁV személyszállítási ZRT műszaki és beszerzési területein. A kiszivárgott dokumentumok és a belső vizsgálatok alapján az ellenőrizhetetlen beszerzések, a hamisított alkatrészek és a papíron kozmetikázott műszaki állapotok nem csak sok milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek, hanem a járművek biztonságát és az utasok életét is közvetlenül veszélyeztették. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozóiroda folytat büntető eljárást. Nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája a Paks 2 atomerőmű finanszírozása kapcsán, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt. A vizsgálat alapja egy 2025. decemberében végrehajtott közel 79,6 milliárd forintos kifizetés, amelyet az Európai Unió bíróságának tiltó határozata után teljesítettek az orosz fővállalkozó felé. A hatóságok a feljelentés alapján azt vizsgálják, hogy a döntéshozó követtek-e el bűncselekményt az állami támogatási engedély nélküli utalással. Több helyszínen tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda a túlárazott nyuszi motorok ügyében, szerződéseket és elektronikus adatokat lefoglalva. A nyomozás a Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 239 millió forintos beszerzése miatt indult, amely során 12 ezer játék kis motort rendeltek meg. A feljelentés szerint a piaci árhoz képest akár háromszoros túlárazás is történhetett a közpénzből vásárolt játékok esetében, amelyeket fideszes politikusok adtak át a bölcsödékben. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákra is regisztrálhatnak a kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban. Az őszi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart, az írásbeliket október 12-e és 22-e között rendezi meg a hivatal. Szigorítaná a kapcsolati erőszak és a közlekedési bűncselekmények elleni fellépést a belügyminisztérium. Pósfai Gábor miniszter bejelentette, javasolják a bírósági távoltartás időtartamának meghosszabbítását, valamint a rendőri intézkedési jogkörök bővítését a korai hatósági beavatkozás érdekében. A tárca a közlekedés biztonság terén is szigorúbb szankciókat sürget, reagálva a kirívó gyorshajtások és a közúti veszélyeztetések elleni társadalmi igényre. Akár 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot. A GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzése szerint mintegy 4000 milliárd forintot, a GDP 4,7%-át lehetne átcsoportosítani az egészségügy és az oktatás fejlesztésére a jövő évi költségvetésben. Molnár László vezető kutató rámutatott, hogy a gazdasági ügyek, a kamatterhek, valamint a kultúra, a sport és a vallási ügyek területén a magyar kiadások messze meghaladják az uniós és a regionális átlagot. A szakértők szerint a kiadások racionalizálásával és a piaci kamatok csökkenésével az idei költségvetési hiány csaknem kétharmada megspórolható lenne. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését és a külföldi embercsempészek elleni eljárások feltételes felfüggesztésének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta miniszter indítványa alapján elkobozhatóvá válna a bűnszervezeti tagoktól szerzett igazolhatatlan eredetű vagyon. Emellett a BTK az uniós környezetvédelmi szabályok megszegésének új tényállásával is kiegészülne. A módosítás az Európai Uniós irányelvek átültetését és a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások rendezését szolgálja. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejér megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan tetemkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik. A Nébih oktatási programja Morzsa Pakli néven hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztett ki az iskolás korosztály számára. A 60 darabos kártyacsomag az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer minőség és az élelmiszer pazarlás témaköreibe ösztönzi a diákokat a tudatos gondolkodásra és a konyhai tapasztalatok megosztására. A pedagógusok a foglalkozásokhoz és a táborokhoz szakmai háttéranyagot is kapnak, a kártyacsomag ingyenes mintapéldányát pedig a hivatal weboldalán igényelhetik. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben intított hetes cikkelyes eljárást. Magyar Péter miniszterelnök a Manfred Weberrel folytatott budapesti tárgyalása után közölte, hogy a néppárt elnöke segítséget ajánlott a határellenőrzési bírságok elkerülésében. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország továbbra is megvédi a határait, az eddig kiszabott büntetés jóváírását pedig kérni fogja az új uniós költségvetés tárgyalásakor.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Remek eredménnyel zárta lettországi versenyét a Nyíregyházi Sportcentrum BMX versenyzője Újvári Zoltán, aki az erős nemzetközi mezőnyben a negyedik helyet szerezte meg. Összesen 18 BMX-es állt rajthoz, az európai indulók mellett amerikai versenyzők is megmérettették magukat. Az időjárás azonban az első napon nem fogadta kegyeibe a mezőnyt, ezért a tervezett program helyett csak a döntőket tudták megrendezni. Sok idő nem jut a pihenésre, hiszen a jövő héten 2-től már Brüsszelben folytatja a versenyzést Újvári Zoltán. Szeptember 19-én és 20-án ismét az Aquarius élmény és parkfürdőbe várja az Extreme Trail csapata sportolni, illetve kikapcsolódni vágyókat Nyíregyháza kiemelkedő sport rendezvényére. A szombati napon egy akadályversenyre várják a felnőtt és gyerekindulókat, vasárnap pedig már szétszerelik az akadályokat, és egy gyönyörű pályavezetéssel 5 és 10 kilométeres futóversenyt szerveznek. Minden távon korosztályonkénti díjazásban részesülnek a legjobbak, a célba érők befutóérmet ajándékot kapnak. Valamennyi résztvevő és a kísérőik számára újra feltöltik a termálmedencéket, és estig szabadon fürdőzhetnek. A 15 év alatti versenyzőknek mindkét napon díjmentes indulási lehetőséget biztosítanak a szervezők. Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A címvédő Újpest 4-1-re nyert a Deac vendégeként a Futsal NB egy harmadik fordulójának keddi záró meccsén. Az első félidő után 3-0-ra vezettek a vendégek, és végül biztosan győztek. Pénteken a Berettyóújfalu otthonában lép pályára a Debrecen, ezzel az összecsapással indul a negyedik kör az élvonalban. Balmazújvárosban a Kastélykertben rendezték az Erős Emberek Nemzetközi Versenyének legújabb állomását, ahol a magyarok mellett cseh és szlovák versenyzők mutatták meg, mire képesek. A versenyszámok között ezúttal az elmaradhatatlan kőgolyók emelése, 200 kilós súlyok láb közötti cipelése, több 100 kilós súlyok állványra pakolása és egy 9 tonnás kamion elhúzása szerepelt. A szervező ifja Fekete László egy meghívásnak elegettéve idén ősszel az Egyesült Államokba utazik egy bemutatót tartani. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Csütörtökön egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül az északnyugati szél, napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Megkeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Azt gondolom, hogy feltesszük az ira a pontot. A Dél-Illinois Egyetem kutatói ugyanis a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat fejlesztettek ki, vagy hoztak valahogy létre, és ezek a mikroorganizmusok lebontják a PET-palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. És ezt a NASA kutatói űrügynöksége finanszírozta, ugyanis elsősorban az érdekelte őket, hogy hogyan lehetne megbízható és tápanyagban gazdag élelmiszerrel ellátni az űrhajósokat. Látom azt egyébként, ahogy már szállnak be az űrhajóba, és mennek zsákokkal, kólás flakonokkal, vizes palackokkal.
2: Én meg azt látom, hogy mennek a nemzetközi űrállomásra, és ott utána, amikor visszafelé jön, megérkezik a második transport, mondjuk egy 3-4 űrhajós, és azt látják, hogy hiányoznak a gombok, és meg. Na, George-ék megették a kapcsolókat.
1: Tehát ez a... De így hogy szállunk fel? De
2: igen, nem tud, most már nem tudunk. Babráljunk ki velük. Nem tudnak visszajönni akkor a földre. Együk meg a kapcsolótáblát. Tehát, hogy ez így... De tudod, eddig végig arról beszéltünk, hogy milyen káros az egészségre a mikroműanyag. Mert hogy a halak megeszik a vízben, a tengerben, te megeszed a tengeri halat, bekerül a szervezetedbe a mikroműanyag. Így áll üvegpalackból, meg fémpalackból, meg mindenből, mert a mikroműanyag kioldódik a PET palackból. Most meg kiderül, hogy egyébként értékes fehérjék vannak benne, vagy nem tudom, mit állítanak elő ezzel a
1: mikroorganizmusok állítják elő, de nem tudom, hogy kerül bele fehérje.
2: Igen, most akkor a mikroorganizmusban van fehérje, vagy a PET palackban van fehérje. Hát attól függ, hogyha mondjuk teljes doboztizol,
1: akkor még maradt az alján egy kicsi.
2: Akkor van benne fehérje.
1: Azt mondják egyébként, hogy a kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgozzák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják.
2: De itt vannak. Azonnal megkívántam egy ilyen kekszet, ahogy elmondtam.
1: Én azt mondanám egyébként, hogy én ezt bemásolom akkor Váci Zolinak a juice-ba, hogyha mondaná egy receptet, akkor legyen ez a mai recept. Igen. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotóelemek fehérjékké, zsírokká és az ember által is fogyasztható savakká alakítható. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Jön a család hétvégén? Egyenek mikroműanyagot.
2: Te általában hétvégén szoktuk recepteket mondani a hölgyeknek, de akkor innentől kezdve ez a legegyszerűbb. Tehetnek rá egy kis csokit, pudingot, különböző ízesítés.
1: Végy két kólás flakont.
2: Igen. Kavarj hozzá 3 evőkanálnyi mikroorganizmust, hogyha jó alaposan mixeld össze.
1: Pácba,
2: igen. Hagyjuk állni 2 óra hosszát a hűtőben, majd kivettük, utána menjünk át a szomszédba, hát ha van már 3D-s nyomtatója, ennek hatására akkor lehet készíteni.
1: Igen, de hogyha a hűtőből sírás hallatszik, akkor a mikroorganizmusok még éhesek, tehát akkor adjunk hozzá még műanyagot.
2: Már látom, hogy akkor innentől kezdve nem karácsony környékén nem ilyen mézes kalácsok fognak a karácsonyfáról lógni, meg stb., hanem mindenki megy a 3D nyomtatóval, és ilyen kis műanyag angyalkák, és utána pedig a gyerekek nem a szaloncukrot lopják le a fáról, hanem én akarom a kekszet megenni.
1: Igen, és a kekszben lesz csomagolva nem ilyen fényes papír, hanem az egyikön Szent Király lesz, a másikon Mizse.
2: Hát amelyiknek éppen címkéje benne maradt.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi történt a sportvilágában?
3: Gabikám, hogy van a vállad? Hogy van a hátad? Hogy van a nyakad? Nem beszéltünk erről az elmúlt időszakban, de nem csak válsérüléssel, hanem kicsit ilyen terminátor mozgással is meg lettél áldva.
2: Igen, a vállam jól van, köszöni. Jól vannak az ujjaim, mert ugye pattanó szindrómám van. Hát de nincsen különösebb.
3: Húzózkodás megy már?
2: A húzózkodás megy, és most viszont azért nem megy, mert egyik nap, két nappal ezelőtt reggel arra keltem, hogy alig bírtam felkelni, becsipődött a gerincemnél valami, ami konkrétan a derekamtól fölfelé mindenre hatással.
3: Csak azért kérdezem, mert szeptember 19-20-án Extreme Trail verseny, és addigra rendbe jöhetsz.
2: Ma addigra meg lesz.
3: Négy ütemű fekvőtámaszt simán tudsz csinálni, többet is.
2: Azt tudok, igen. Tehát, hogyha valamilyen akadályt nem tudok véghez vinni, akkor azzal ki tudom váltani.
3: Így van. Na most így kiválthatod az összes akadályt, és nevezhetsz, ha gondolod, mert most mit lesz.
2: Érted, ott állok a startvonalnál, és figyeljetek, hány akadály van? Jó, akkor 124 burpee-t csinálok.
3: Igen, akkor már azonnal elkezdett ezt csinálni. 19-én és 20-án Sóston ismét megrendezik, majd országos verseny is lesz. A gyerekeknek ingyenes, tehát a nevezés, úgyhogy várják a gyerkőcöket, és tényleg egy jó sportág, érdemes kipróbálni. Benne van a nevében, hogy Extreme Trail, de nem kell megijedni, semmilyen extrém dolgot nem kell csinálni. Akkor jönnek rá a gyerekek, amikor meglátják az akadályokat, hogy hát lehet így ilyen majomlétra, meg mindenféle ilyen lógni, meg közben futni is kell, de hát a gyerekeknek a pálya úgy van kialakítva, hogy el sem hagyják szinte a strand területét.
2: Hát olyan, mint egy játszótér.
3: Így van, egy nagy játszótér, és közben pedig lehet ezt teljesíteni. A felnőtteknek nyilván egy kicsit hosszabb a táv, meg ott vannak feladatok. Nyitva lesz még a strandnak a melegvizes medencéje, kimondottan emiatt megtöltik majd vízzel, és a hozzátartozók, illetve a résztvevők is használhatják, és azért mondjuk már most ezt, mert lehet nevezni folyamatosan, úgyhogy várják azokat, akik szeretnének indulni. Ha teljesen rendbe jössz, és már jól megy majd a mozgás, akkor egy másik sportágat is ajánlok figyelmetbe, bár fiúkból sokkal kevesebb van, ez pedig az aerobik. Inkább a lányok szoktak aerobikozni, illetve Katus Attiláiknak volt annak idején ez a pécsi sasok elnevezésű csoportjuk, amikvel ők egészen szép sikereket értek el. Hát most szép sikereket érhetnek el a debreceni és a nyíregyházi aerobikos lányok is, hiszen bekerültek a válogatottba, és utaznak a világbajnokságra, úgyhogy szurkolunk nekik, sok sikert kívánunk majd, és reméljük, hogy fényes érmekkel térnek majd haza. Tegnap futszámérkőzés is rendeztek, de azt nem tudta végül is megnehezíteni a bajnoki címvédő Újpest dolgát, 4-1-re a lilák nyerték a találkozót. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Újpest kiemelkedik most talán az NB1-es mezőnyből, a bajnokok ligájában is jól szerepelnek, a keretük is egyben maradt, úgyhogy ez a mérkőzés, vagy ez az eredmény talán nem meglepetés. Az viszont meglepetés volt, ha már az újpestieket említettem, hogy tegnap megkezdődött az iskola, és nagyon aranyos volt az újpesti csapatnak a gesztusa. Lehetett jelentkezni, hogy egy meglepetés vendég figye a gyerkőcöt, aki jelentkezik iskolába. És hát ez a meglepetés vendég, ez Kabát Peti volt, ugye az Újpest legendás játékosa, és többen is jelentkeztek, és volt egy kisrác, aki végül is a sorsoláson szerencsés volt, és Kabát Peti vitte iskolába. Úgyhogy egy újpest szurkoló, hát ennél nagyobb megtiszteltetés. Neki ez egy jó emlék marad, ez a szeptember elsői iskolakezdés.
2: Milyen fura az élet egyébként, hogy olykor felcserélődnek a dolgok. Eddig te vetted fel a kabátot, most kabát vett fel téged. De hogy nagyon nagy élmény.
3: Igen, igen, de ez minden esetre egy jó dolog és egy szép gesztus. Több csapatnál is egyébként ezeket használják, órarendet adnak, nyomtatnak, stb. Tehát ilyenkor a gyerekeket jobban megszólítják. Nagyon sok gyerek kezd el ilyenkor sportolni. Mindig eszembe jut, amikor az én gyerekeim voltak kicsik, és az első szülői értekezlet, amikor mindenre be akarod iratni a gyereket, és egymást érik az edzőbák.
2: Karate, furulya, úszás,
3: igen, énekkor, zongora, és a többi, és akkor összeadod, hogy az anya szentségét. Hát ez már 8 olyan program, és nincs is csak 5 hét, vagy 5 délután, amikor szabad. Tehát,
2: meg 300 000 forint, de kiszámolja. Igen, annyi, hogy a gyerek konkrétan reggel elmegy 7 órakor, és este 7-kor ér haza.
3: Szó szerint. És egyébként meg aztán a szülő is.
2: Tanulni.
3: Szülő is. Hát annak idején Evelyn volt az, aki úszásra hordta, azt hiszem, a gyerkőcöket, és akkor ő mindig ott ült, és várta. Uh-huh. És hát akkor nyilván azt a 2 órát azt azzal töltött, hogy az jár a fejedben, amúgy csinálhatnék sok minden mást is, de még kicsi a gyerek, nem akarod ott hagyni.
2: Nem,
3: de egyébként viszont ez egy jó program, hogyha elviszed, ha ott van a szülő, megnézed, ez egy közös program, hogy esetleg a szülő is bekapcsolódik, és miközben a gyerek úszik a kismedencébe, és gyakorol, addig a szülő meg a nagymedencében, és akkor így innentől kezdve példakép is a szülő a gyerek előtt, hogy ő is ugyanúgy sportol. Láttam, hogy most például a hétvégén a Vito Futófesztiválra nagyon sok család indult közösen. Tehát apa, meg a két gyerek, volt, hogy váltóban teljesítettek mondjuk félmaratont, voltak, akik egyesével futottak le 5 kilométert, vagy közösen hárman, úgyhogy szerintem a felnőtteknek ez egy fontos feladat, hogy példát mutassanak a gyerek felé. Hát van olyan gyerek, aki erre abszolút nem fogékony, tehát te hiába mozogsz éjjel-nappal, őt meg nem érdekli. Ilyen is van, de van fordítva mert is.
2: Fordítva van inkább, hogy éjjel-nappal mozog a gyerek, csak a szülő van, nem
3: és
2: bír.
3: A szülő meg nem akar, vagy nem bírja. Ne húzzuk vissza a gyereket, inkább azt mondom ilyenkor, hogy engedjük őket játszani. Mint ahogy engedi Bruno Fernandes is, aki a Manchester United játékosa, portugál játékos, és hát kicsit kiakadt a napokban, mert kiderült, azt mondta, hogy nincs már itt olyan, hogy klubhűség, hogy én hiába a Manchesterben játszom, meg hogy a kedvenc csapatunk, meg stb. A gyerek közölte, hogy neki a Liverpool a kedvence. Hát ez olyan nagyjából visszatérve az Újpestre, mint egy Újpest Kabát Petinek a gyereke mondjuk onnantól kezdve, Fradi szurkoló lenne.
2: Tehát zöld-fehérben megjelenne.
3: Így egy világ dőlne össze benne.
2: Apa, nézd, új pizsamám van.
3: Igen, én nem az Újpestet szeretem, nem mondom, inkább innentől kezdve a zöld-fehéreknek szurkolok meg a Fradinak. Na hát itt Fernandes is kiakadt emiatt, hogy végül is a gyerek nem a Manchesternek szurkol, hanem a Liverpoolnak, és azt is megindokolta a gyerek, hogy miért Szoboszlai Dominik miatt, mert hogy neki Szoboszlai Dominik a kedvenc játékosa. Azt mondta, jó.
2: Na akkor fogadjon örökbe Szoboszlai, menj hozzá, akkor lesz apukád most már.
3: Így van, azt mondta, hogy majd legközelebb kap, hogyha egymás ellen játszunk.
2: Hát de gondolom, ezt azért nem veszi annyira komolyan, szóval az a gyereknek legyen már annyi döntési joga, hogy vannak szurkolók, akik akar.
3: De ha már a Liverpoolt említettem, egy friss pletyka velük kapcsolatban, hát Kerkez Milosra kivannak most a szurkolók, nem annyira elégedettek a teljesítményével, és hát az egyik közösségi oldalon nyilvánosan kritizálták is a teljesítményét. Addig nem volt ezzel semmi gond, amíg a posztriválisa, a Liverpool egyik játékosa ezt nem kezdte el lájkolni, mármint a negatív kritikákat. Azért az nem egy jó csapat szellemről árulkodik, hogyha
2: a csapattársa?
3: A csapattárs, hogyha ez olyan, mint hogyha téged szidnának a rádió oldalán, én meg lájkolnám a szidalmakat.
2: Tehát, ki van fotózva, Laci? Ne aggódjál, gyűjtögettem.
3: Nem csináltam ilyet, esküszöm. Nem én voltam, valaki feltörte a fiókot. Igen, ez a szokás. Úgyhogy van baj, úgy látom Liverpoolban, és lehet, hogy rendet kell majd tenni rövidesen az öltözőben.
2: Laci, köszi, hogy ezekről beszámoltál. Ezek voltak a sporthírek, most pedig zenélünk.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van itt melletted egyébként egy fejhallgató, most még ezzel bíbelődtünk, mert ugye annak csak a fél oldala szól, és eszembe jutott most egy történet, ami az egyik barátommal történt, aki fülpiszkálóval, pedig ugye állítólag nem arra való, hogy fülpiszkálóval bizgereljük a fülünket.
2: Így van.
1: Mégis benne van a nevében, meg elvileg ugye ezért gyártják, akkor nem tudom, hogy hova dugjuk, vagy ha valaki tudja, hogy hova dugjuk a fültisztító pálcikát, akkor szóljon már.
2: Micsoda, hát Magnó kazetta fej tisztítására, tökéletesen alkalmas.
1: Kis alkohol lenne,
2: igaz? Így van. Így, nem ezt csináltuk mindig? Tehát, hogy azzal tisztogattuk.
1: Mondjuk nem.
2: Hát na, régen ezt csináltuk, aztán megszűnt a Magnó. Tehát így innentől kezdve nem volt.
1: Igen, na, és a barátomnak megszűnt a hallása a bal fülére, mert addig meddig piszkálta, hogy valamit eltömített, vagy nem is tudom mi.
2: Hát a fülzsír úgy hívják, és akkor azzal csinált egy dugót.
1: Egy dugót csinált, így van. Próbáltam mosni, próbált már mindent, próbált egyetlen egy dolgot, nem a százas szöget, az nem próbálta ki, és azt ne is próbáljátok ki. És így teltek el napok, mire orvos látta, és mondták neki, hogy begyulladt a füle, és hát egyelőre egy ilyen valamilyen oldatos vattát helyeztek fel, és akkor az majd ott feloldja, és jobb lesz. Hát nem lett jobb, míg végül vissza nem ment, és egy egész egyszerű fülmosással amúgy ki is tisztult, és helyre is jött. Csak azért mondom, hogy például még azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt még nem volt jó a füle, hogy elvittem volna neki ezt a fejhallgatót. Mert hogyha az egyik fejhallgatónak egyik része nem szól, akkor azt például ő tudtam volna használni.
2: Volt ismerősöm, aki minden évben elment egy ilyen fülmosásra. Pusztán azért, mert azt mondta, hogy utána olyan jól hall, és olyan ilyen magas hangokat, amit egyébként nem. Olyan, hát a füled is olyan, hogyha megtelítődik, egy kicsit eltömíti, tehát hogy ilyen tompábban hallasz, és ő megmondta, hogy hát nem kellett hangfalt cserélni otthon, olyan magas hangokat, ilyen csilingelő hangokat, mindent hallottam utána a fülmosás után, és utána elment évente egyszer ezt megcsináltatni. Ez egyébként, én ha jól tudom, ilyen tipikus nyári betegség olyan szempontból, hogy amikor strandolnak sokan, és a vízben fürdenek, na akkor keletkeznek ezek a dugók, tehát ugye és
1: hát utána, összeáll utána, bent a lecsó.
2: Hát igen, a víz feloldja, aztán igen. Utána bekerül. Na, mindegy, ez egyébként van egy egyszerű módszer erre, most ilyen brutálisabban hangzik, mint amilyen valójában, hogy egy ilyen fecskendővel egyszerűen bepriccolnak vizet, de otthon senki ne csinálja és ne próbálja ki, mert ez nem úgy működik. Egy ilyen oldatos, nem tudom, valamit, és akkor
1: melegvizes sós oldat, vagy
2: valami olyan
1: hasonló. Annyi, hogyha tényleg, hogyha tisztában hallasz, akkor ugye nem kell feljebb venned a hifit az autóban sem, tehát hogy a hangerő.
2: Szokott nálatok ebből konfliktus lenni? Olyan szempontból, hogy én azt tapasztaltam, hogy a nőknek néha érzékenyebb a fülük. Tehát ők mindent meghallanak. Hát ezért van az, hogy ők mindenről tudnak.
1: Mindent hallanak, mindent éreznek, az orrukat, tehát olyan az érzékszervék annyira kivannak, de ez csak akkor abban a házasságban, ahol utálják egymást. Ott kifejezetten jók az érzékszervek.
2: Arra utalok, hogy például nézel egy filmet, a TV távirányítón te beállítod mondjuk mint a 9-esre, mert neked az úgy pont ideális, és akkor a párod mondja, hogy nem lehetne halkabbra venni, miért üvölt. És akkor így nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát én éppen hogy hallom. Tehát ez a nagyon nagy, tehát ilyen nagyobb a különbség.
1: Az durva. Vagyis az a durva, amikor fejhallgató van rajtad, úgy nézel tévét, és bögdös, hogy nem lehetne halkabbra venni.
2: Hát igen, hát az mondjuk már mindennek a teteje.
1: És akkor kiderül, hogy nem a tévét, hanem hangosan veszel levegőt. Már az is zavarja, ha levegőt veszel. Hát ez a baj ezzel.
2: Lélegzik még a francba tényleg, még mindig lélegzik.
1: És én akárhány emberrel beszéltem, ez mindig inkább a férfi-nő kapcsolatában mindig a nőket kezdik el zavarni bizonyos dolgok. Tehát én azt szeretném, hogyha a nők nem mennének el fültisztításra.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: igazi újdonságok. Nem emlékszem már. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: talking.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Voltam egyszer megboldogult fiatal koromban egy ilyen bulin, ahol elszabadultak már a végén az indulatok, és arra emlékszem, hogy mindenki táncolt, egy ilyen kerti parti szerű volt, és valaki felkapta egyszer csak a szódás ballont, ami ilyen 10 vagy 20 literes, tudod, ez az igazi ipari méretű, kinyitotta rajta, és hát elkezdte nyomni rajta a vizet, hát nyilván kint 30 egy néhány fok volt, és mindenkit locsolt, és ezt kiabálta egész este, hogy Love Parade, és locsolta az embereket, és nekem már csak ez maradt meg ebből, hogy ott locsolják az embereket, mert ott is volt, emlékszem, Berlinben, vagy hol tartották
3: igen,
2: ezt?
3: Igen,
2: ugye?
3: Igen.
2: Tehát onnan indult ez az egész.
3: És úgy van, hogy fiatal korodban Love Parade, idősebb korodban már Oktoberfest.
2: Igen, arról is lehet jó érdekes videókat találni.
3: Én kaptam haveromtól, Szepitől videókat, hogy ők ott voltak a legutóbbin, és a tavalyin, és irtózatos mennyiségű ember, hihetetlen, amerre nézel, hömpögő tömeg, sör-sör hátán, tehát ott milliárd liter
2: és
3: fogy.
2: Egyet árulj el nekem, hogy azok a csinos csajok, akik hordják ott egyébként a söröket.
3: Nem ismerem őket, nem tudom kik ők. Nincs meg a telefonszám, ne kérdezz már ilyeneket.
2: Nem az, beöltözve bajon ruhába. Hogy a bánatba bírnak el 12 literes korsósört egyszer?

0: két kézben. Tehát, hogy fogja meg? Biztos megvan a technikája, mert így összeforgatja a korsóknak a füleit, meg
1: hát
0: minden.
1: Hát, de annak súlya is
0: hát
1: van.
0: Hát, de baromi nehéz. Tehát két ilyen válbeteg, mint mi, arra is alkalmatlanok vagyunk.
1: Két ilyen magyar férfi, aki nem fizikai munkát végez, hát na, a bajor nők, na, az azt hiszem.
0: Igen, és akkor ők hordják ki a söröket, meg a csülök, meg a mindenféle, nekem legalábbis a videókból ez jött.
1: Igen, meg hatalmas sátrak vannak, ilyen parti sátrak, benne asztalon, széken táncoló emberek. Uh-huh. És nincs az, mint itt, hogy megy oda a kidobó hozzád és leszállít. És tönkreteszi a bulidat ezzel.
0: Igen, mert hát elég hülyén néz ki, amikor egy elit étteremben felpattansz az asztalra, és elkezdesz.
1: Jó, lehet, nem kellett volna, oké.
0: Okay.
1: De rendőr se kellett volna hívni.
0: Ezért találták ki a sörpadot, azon lehet ugrálni.
1: Igen, úgyhogy jók ezek a mókák, és hát akkor a Budapest parádé is egy olyan dolog volt, most nyilván a kommenteket olvasgattam, borítékolható volt, hogy megosztó lesz ezen esemény. Valakinek tetszik, valakinek nem. Valaki azt írja, hogy már most 60 éves vagyok, de a korábbiakon ott voltam. Tehát, hogy egyébként kinek mi a baja ezzel, akkor nem menjen oda. Ha valami nem tetszik, akkor én sem megyek oda, ahol olyan dolog van, ami nem tetszik.
0: Nyilván lesz azért útlezárás, forgalomlezárás.
1: Hát az biztos.
0: De mondjuk a nyakamatra, hogy a kommentelők fele az vidéki. Tehát egyébként azt se tudja, hogy hol van a Andrássy út Budapesten.
1: Sziasztok, Sopronból írok,
0: Sopronból, de nagyon
1: elegem
0: vagyok.
1: Elegem van.
0: Igen.
1: Elegem van 2006 óta. Azt hittem, hogy most már megnyugodhatunk, de nem.
0: Igen. Egyszer volt egy cimborám, volt egy lezárás kerékpárverseny miatt, és hát ott áll, és várta, hogy a mezőny elsuhanjon meg, stb. Jött a mezőny, ő meg nyomta a dudát, és akkor így visszaszólt az egyik srác, köszönjük a buzdítást, és ő meg visszaszólt, nem azért dudálok, csak már szeretnék tovább jutni. Menjetek már gyorsabban, hogy felnyissák ezt az útlezárást.
1: Ám mondjuk egyébként a duda szó olyan sok mindenre még nem segített.
0: Nem.
1: Balesetek elkerülésében, igen, de hogy alapvetően nem, az inkább egy ilyen ventilátor, tehát hogy a dühödet ki tudod ventilálni.
0: Igen.
1: Az utcánkban most építkezés zajlik, és akkor hallom, hogy nagy duda szó volt reggelente, mert eltorlaszolták az utat, de a másik irányból, meg két irányból lehet behajtani az utcába, és akkor én ezen gondolkodtam, hogy szerencsétlen betonkeverő, meg a beton, meg a pumpa nem tud arrébb menni, tehát hogy igen. Hiába dudálunk neki.
0: Attól még. Hát most beengedheti a betont a szomszédba is, csak annak sok értelme nincs. Tehát, hogy akkor végül is nem tartja fel a forgalmat. Olyan ez a dudálás, az jutott eszembe, mint amikor a férfiak fütyülnek a nők után, ilyen építőipari munkások, vagy stb. Én még nem ismerek olyan pár, vagy nem hallottam olyanról, akik így ismerkedtek össze. Tehát, hogy amikor megkérdezi a gyerek, hogy apa, ti hogy ismerkedtetek össze? Hát úgy, hogy anyukád egy csinos ruhába elsétált az utcán, én utána fütyültem fentről a teraszról,
1: ő meg felmászott az állványra.
0: És így összejöttünk.
1: Felmászott az állványra, a nyakamba ugrott.
0: Honnan indult ez a szokás, hogy fütyülnek a nők után?
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Napokra szünethelt földgázos ügyintézés. Forgalomból kivont egy vényköteles gyurcát az NNGK. Adatvédelmi bejelentést tesznek a gondos óra program miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átfogó informatikai rendszer átállásra készül az MVM, ezért több földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés is átmenetileg szünetelni fog. A társaság arra kírja a lakosság üzleti ügyfeleit, hogy halasztható ügyeiket lehetőség szerint szeptember 17-e előtt intézzék el. Ettől a naptól nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, valamint nem lehet majd feltölteni az előre fizetős gázmérőket. A személyes ügyfélszolgálatokon is csak korlátozott ügyintézésre lesz lehetőség. A szolgáltató külön kéri az előrefizetős mérőt használókat, hogy időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszerátállás szeptember 21 és 29-e között zajlik. Kisebb korlátozások október elején is előfordulhatnak. Kivont a forgalomból egy ritka és súlyos autoimmun betegségek kezelésére használt vínköteles gyógyszert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság az egészségügyi szolgáltatóktól is visszahívta az érintett készítményt. Az eljárás azután indult, hogy az Európai Bizottság visszamondta a gyógyszeruniós forgalomba hozatali engedélyét. Az Európai Gyógyszerügynökség szakmabizottsága szerint már nem igazolt, hogy a készítmény előnyei meghaladják a kockázatait. A gyógyszert májkárosodással és súlyos EPU-t is szövődményekkel is összefüggésben hozták. A határozat szerint Magyarországra 75 darab érkezett belőle, de beteghez nem jutott el. Bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságnál a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondos óra program adatkezelése miatt. Tanács Zoltán miniszter közlése szerint elegendő információt gyűlt össze ahhoz, hogy felmerüljön a nem megfelelő adatkezelés gyanúja. A minisztérium átadja a hatóságnak a releváns dokumentumokat és információkat, hogy kiderüljön, milyen személyes adatok kerülhettek átadásra, kik férhettek hozzá ezekhez, és mire használták őket. A tárca azt is vizsgáltatná, hogy kezelték-e az adatokat a szerződésben meghatározott céltól eltérően. Az ügy előzménye, hogy korábban egy együttműködési megállapodás került elő a program adatkezelésével kapcsolatban. Már egy tucat ügyész és nyomozó elfogadta Unger Anna állás ajánlatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál. Erről a hivatal elnöke beszélt az RTL híradónak. Unger Anna szerint a cél egy erős szakmai állomány felépítése, amely a közvagyont érintő ügyek feltárásán és a visszaszerzési folyamatok előkészítésén dolgozik majd. Első munkanapján a NAV frissen kinevezett elnökét is megkereste, hogy kezdjék el összeállítani azoknak a cégeknek a listáját, amelyek bevételének jelent része közbeszerzésekből származik. Ezeknél az eseteknél a hivatal vizsgálatot indíthat. Az MBVH átmenetileg egy budapesti irodaépületben működik majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán néhol alakulhat ki kisebb esőfutó zápor, esetleg egy-egy zivatar megélénkül, néhol megerősödik. Az északnyugati szél a maximumok 29 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét

most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en!

Party in the USA 2009-ből énekelt nekünk Miley Cyrus. 6 óra 25 perc van, rövidesen friss hírek, információk. Ma egyébként 28-29 fok is összejöhet. A jelenlegi 11 viszont eléggé hűvöskés, úgyhogy szerintem azért egy felsőt dobjatok oda, és ennél többet talán nem is nagyon kell tennünk, ugyanis rohamosan emelkedik majd a levegő hőmérséklet. Tehát gyenge hidegfronti hatás érzékelhető majd, aki érzékenyebb rá, nyilvánvalóan őt egy picit megbolondíthatja. Kitartás mindenkinek. A hét további részében egyébként nagyjából ezek a 28-30 fokok itt lesznek, sőt még jövő héten is. Aztán jön majd a fekete leves, mert nagyjából egy másfél hét múlva már inkább a 25 alatti hőmérsékletek érvényesülnek. Hogy visszatér-e még majd a nagy meleg, az egy jó kérdés, egyelőre nem tudom rá a választ, és higgyétek-e, hogy még az időjósok se nagyon. Arra viszont igen, hogy Hilda, Gergely és Csobán névnap van, úgyhogy őket is szeretettel köszöntjük, és hát szeretettel várom az SMS és Viber falunkra azon információkat, amelyek szerintetek segíthetik a többi autós haladását így vételkörzetünkben. 0-20-316-3000. Friss hírek, információk nem sokára, mint említettem. Előtte viszont egy nagyszerű duett, Eminem és Rihanna.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Titkos kormányhatározatokban oszthattak szét több 100 milliárd forintot. A Tisza párt csatlakozna az Európai Néppárthoz, a NAV nevében küldenek hamis visszatérítési SMS-eket, Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Legalább 500 milliárd forintról rendelkezhetett titkos kormányhatározatokban az előző kormány. A választás előtti hónapokban, írta a 24.hu nyomán a Telex. A miniszterelnökség több korábban nem nyilvános kormányhatározatot adott ki a lapnak, amelyek többsége pénzosztásról és költségvetési átcsoportosításokról szólt. A dokumentumok szerint állami források jutottak többek között cégeknek, alapítványoknak, egyesületeknek, kulturális szervezeteknek és ingatlanvásárlások támogatására is. A jogi igazgató szerint az előző kormány ezzel törvénysértést követhetett el, ha kiadott iratok mellett további határozatok a felülvizsgálat után is titokban maradhatnak. Magyar Péter miniszterelnök Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közösségi oldalán azt írta a találkozó Magyarország uniós kapcsolatairól, a menekültügyi bíróságokról és az új európai költségvetésről is egyeztettek. Magyar Péter közlése szerint jelezte Webernek, hogy a Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást. A bejegyzés szerint a kormány azt is kezdeményezi majd, hogy az eddig kiszabott menekültügyi bírságokat írják jóvá az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében. A NAV tájékoztatása szerint a csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben azt állítják, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 000 forintos visszatérítést hagytak jóvá. A pénz kiutalásához egy linkre kellene kattintani, ez azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelem adóbevallást még nem is lehetett benyújtani, így azt feldolgozni nem tudták. A NAV hangsúlyozza, SMS-ben vagy e-mailben nem kér bankkártya adatokat és ügyintézési linket sem küld adó visszatérítéshez. Újabb akkumulátoripari üzem létesülhet Debrecenben, írta a Debreciner nyomán a 24.hu. A tervezett beruházással kapcsolatban június óta környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlik a Dubihar vármegyei kormányhivatalnál. Az üzemet egy kínai akkumulátorgyártó debreceni leányvállalata hozná létre. A tájékoztató szerint a létesítményben akkumulátor, cellák, modulok és pakkok csomagolásának módosítását, valamint szerelés és javítási műveleteket végeznének. A dokumentum hangsúlyozza, hogy nem történne elektródgyártás, elektrolit kezelés vagy cellagyártás. Az üzem működése során évente több ezer tonna nem veszélyes és több tíz tonna veszélyes hulladék keletkezhet. Az eljárás része lesz egy közmeghallgatás is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Hétvégén sok napsütésre számíthatunk, egy-egy futóznápos zivatar előfordulhat. 27-35 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

We Could Be Heroes, Alessio Dalla szólt, jó reggelt, 6 óra 44 perc van, ez a továbbiakban is a Sunshine FM. Nyíregyháza Tiszavasvári úgy pár mellé úgy néz ki, hogy megérkezett a biztos urak csapata, felvonultak, úgyhogy komolyabb ellenőrzésre kell készülni, hogyha valaki arra járt, tehát Nyíregyházának Tiszavasvári úton. És hát még ennél is komolyabb forgalom korlátozása, útlezárása és parkolási változásokra kell készülni. Most szombaton ugyanis Nyíregyházán a Lego játékváros rendezvénye miatt kicsikét megboldul a belváros. Egészen pontosan a Dózsa György utca, a Kossuth tér, valamint a Hősök tere és a Jókai tér, valamint a Szabadság tér érintett szakaszai teljesen lezárják a járműforgalom elől. Mindez tehát most szombaton, szeptember 5-én a Lego rendezvénye miatt. Úgyhogy erre készüljetek így már kispéntek reggelén. Jó, hogyha kicsikét előre gondolkodtok. Egyelőre csendes és békés vételkörzetünk, aztán, hogyha változna valami, akkor szóljatok, és közzétesszük ezen információkat. 0623 16 3000. Jönnek a jó zenék is, nem sokára Felix Jannal, előtte viszont itt van Sony Fodera.

0: belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel, sok türelmet kívánunk az utakon. Nézzük, hogy mi történik jelenleg Debrecen területén. Horváth László gépjármű szakoktató a vonal végén. Mire figyeljenek az autósok? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Amit be tudok számolni, hogy az egész város területén óriási dugó van, torlódás van, de leginkább ez a Füredi útnak, az utolsó munkának ott az végig a Füredi úton, ami azt jelenti, hogy a burkolati jeleket kérték teszteni, és ami nagyon nagy segítség, hogy a rendőrök irányítják a forgalmat, tehát nagyon figyeljünk a rendőri karjelzéseket, fel kell elevíteni magunkban. Sok türelmet kívánok mindenkinek, hogy ne kelljen délutában esetébe számolni.
1: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Felgyújthatták egy férfi autóját egy debreceni parkolóban. Több debreceni utcában szünetel a vízszolgáltatás. Újabb akkumulátoripari beruházás körvonalazódik városunkban. Földi Betti vagyok, imád részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emelt a debreceni járásügyészség két ember ellen, akik a vád szerint felgyújtották egy férfi autóját egy debreceni parkolóban. Az ügyészség szerint a felnőtt korú vádlott és a sértett párkapcsolatban álltak, de összevesztek, a nő pedig bosszút akart állni. A vádirat alapján fiatalkorú társával benzint vásároltak, majd megkeresték a férfi autóját. A nő a benzint a jármű tetejére locsolta és meggyújtotta, a társa pedig figyelte a környéket. A tűz átterjedt két másik autóra is, így összesen jelentős kár keletkezett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és közérdekű munkát indítványozott. Ivóvíz bekötési munkák miatt több debreceni utcában is vízhiányra kell számítani szeptember 8-án kedden. A debreceni vízmű megbízásából a külső vásártér 11 szám alatt dolgoznak majd a szakemberek, várhatóan reggel 8:30 és déli 12 óra között. A munkálatok idején nem lesz víz a külső vásártér 8 és 13 szám közötti szakaszán, valamint a Téren János utcában. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a munkák befejezése után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz. Ez az egészségre nem veszélyes, de fogyasztás előtt érdemes ülepíteni, illetve rövid ideig kiengedni a kerti csapon. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint továbbra is nyitott a párbeszédre Debrecen polgármesterével. A Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselője közösségi oldalán azt írta, államtitkárként első hivatalos levelét Papp Lászlónak küldte és száfolta, hogy ne kereste volna a városvezetőt. Bejegyzésében úgy fogalmazott, a közlekedés és beruházási minisztériumban nyáron is dolgoztak, és Debrecen nagy nyertese lett a vasútfejlesztési terveknek. Tárkányi szerint a nagyállomás fejlesztése is megvalósulhat, hozzátette, ajtaja továbbra is nyitva áll a polgármester is minden érintett előtt. Újabb akkumulátoripari üzem jöhet létre Debrecen déli gazdasági övezetében, írja a Dehír. A tervezett tevékenység miatt már június óta környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlik a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalnál. A beruházást egy kínai akkumulátorgyártóhoz köthető magyarországi cég végezni az InPark új 44 ezer négyzetméteres csarnokában. A tervek szerint akkumulátor cellák, modulok és pakkok csomagolásának módosítását, valamint szerelés és javítási műveleteket végeznének. A dokumentum szerint nem történne elektródgyártás, elektrolitkezelés vagy cellagyártás. Az üzemműködése során évente több ezer tonna nem veszélyes és több tíz tonna veszélyes hulladék keletkezhet. Új rendőrfőkapitány nevezte ki Hajdú-Bihar vármegyében. Pósvai Gábor belügyminiszter augusztus 31-ével visszavonta Illés Zoltán ezredes megyei főkapitányi megbízását, szeptember 1-től pedig Bak Rihárd ezredes bízta meg a tisztséggel. A döntést Mecsel Tamás országos rendőrfőkapitány ismertette Debrecenben a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság állománygyűlésén. Bak Rihárd korábban a miskolci rendőrkapitányságot vezette. Az eseményen Illés Zoltán átadta a csapatzászlót utódjának. Új játékos mutatott be a DBSC, a debreceni klub 3 évre szerződtette, Jannet. A 23 éves védekező középpályás Sierra Leone-ban született és háromszor szerepelt a guineai válogatottban. Klub szerint a játékos jó fizikai adottságokkal rendelkezik és a középpályán erősítheti a csapat játékát a következő időszakban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Mert Változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán néhol alakulhat ki kisebb esőfutó zápor, esetleg egy-egy zivatar megélénkül, néhol megerősödik. Az északnyugati szél a maximumok 29 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra 14 perc van, jó reggelt, és jó utat, biztonságos célba érést, hatalmas a nyugalom egyelőre, legalábbis az információk ezt mutatják. Attól függetlenül nagy a forgalom, de mindenki nagyon szépen türelmesen halad, remélhetőleg ez így is lesz a folytatásban, és nem kell balesetről beszámolni, ám ha mégis történne valami, akkor ne habozzatok elküldeni, de csak abban az esetben, hogyha nem ti vezettek, vezetés közben semmiképpen se. És hát egy jó hír a debreceni diákok számára, fényképes okmánnyal is díjmentesen utazhatnak a DKV járatain október végéig, ugyanis a közlekedési társaság arról tájékoztatott például bennünket is, hogy a junior Debrecen városkártyára, akik újonnan jogosultak, csak szeptember közepén indul majd el a regisztráció, na de a kártya megérkezéséig a gyermekek is szeretnének utazni ingyen, és hát a személyigazolvánnyal, a diákigazolvánnyal, vagy útlevéllel, bármivel, amivel igazolják az életkorukat, amelyel a kártya hiányában is ugye igénybe vehetik az ingyenes utazást, mindezt tehát Debrecenben a diákok számára a DKV járataira értendő. No, hát hőmérsékleti szempontból azt gondolom, hogy jól állunk majd, egyelőre viszont hűvösebbre ébredhettünk a szokásosnál, de majd lassacskán ehhez is hozzászokunk. 28-30 fok azért így is kilátásban van, csapadék viszont nincs, gyenge hidegfronti hatás érezhető, esetenként kisebb fejfájással járhat a mai nap. Na de ne fájjon a fejetek, mert már kis péntek van, úgyhogy nyakunkon a hétvége. Végre az iskolakezdés tulajdonképpen első hétvégéje, amit gondolom nagyon sokan várnak már. És persze a jó zenék sem maradnak el. Empire of the Sun, ez a Walking on a Dream.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Októberben újra pályáztatnak több iskola igazgatói helyet. Tanszercsomaggal segíti az egyszülős családokat az egyszülős központ. Több oktatási változással indult az új tanév. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Októberben újra kiírják azoknak az iskolaigazgatói pozícióknak a pályázatait, ahol csak rövid távú megbízás született, közölte Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyár folyamán 467 iskolaigazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 pályázó kapott 5 évre szóló megbízást. Azoknál az intézményeknél, ahol ideiglenes, legfeljebb egy éves megoldásról döntöttek, a tanév biztonságos elindítása után október 1-én írnak ki új pályázatot. A pályázatokat az érintett tankerületek hirdetik meg. A kormány korábban az iskolai igazgatók munkáltatói jogainak visszaadásáról is döntött. Októbertől idén is folytatódik az iskolában az erdőprogram, amelynek őszi ütemében 400 iskolában tartanak ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat. A 6 és 14 év közötti diákoknak összesen mintegy 1200 alkalmat szerveznek. Gardos László az élő környezetért felelős miniszter közlése szerint a program középpontjában ezúttal a biológiai sokféleség áll. A szakemberek játékos élmény alapú feladatokon keresztül mutatják be az erdei életközösségeket és azok megóvásának fontosságát. Az erdőpedagógus sok az iskolákba látogatnak el, így a gyerekek helyben vehetnek részt a foglalkozásokon. A kezdeményezés eddig több mint 160 ezer diákot ért el. Tanszercsomagokkal támogatja 156 gyermekiskola kezdését az egyszülős központ. A szervezet több mint 5,5 millió forint értékben biztosít felszereléseket az érintett diákoknak. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, ezekben iskolatáska, tolltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek is helyet kaptak. További alsó tagozatos felsős és középiskolás tanulók évfolyamukhoz igazodó tanszereket kapnak, több gyermek pedig külön támogatásként tolltartót és füzeteket vehet át. A tanévkezdéshez szükséges füzeteket valamennyi támogatott diáknak biztosítják. A kezdeményezés célja, hogy enyhítsa az egyszülős családok iskola kezdési terheit. Több a korábbiaktól eltérő oktatási intézkedéssel indult a 2026-27-es tanév. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium eddigi döntései között szerepel az iskolai autonómia növelése, a tankerületi rendszer átalakítása, valamint a pedagógusok korábbi teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztése. A tanév rendjében új elemként jelenik meg a gyerekek és a diákok hangja projektnap, és egyszerűsítik a kompetenciamérések rendszerét is. Az alsó tagozaton rugalmasabb tanulás szervezés, több mozgást, kevesebb házi feladatot és élmény alapúbb oktatást javasolnak az iskoláknak. Emellett változások jöhetnek a tankönyvellátásban, a szakképzés irányításában, a pedagógus képzésben és később az iskola érettségi rendszerben is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol fondeviza középárfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 431, az eurót 369, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 319 forintos áron jegyezte a bank. Érdeken fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Egyre több felé süt majd ki később a nap, hajnalban 11-19 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, jó reggelt, 7 óra 40 perc van. Jó utat, biztonságos célbaérést, és Dankó Lacit kívánok mindenkinek.
1: Jó reggelt, késsokolom, hello!
0: Eszembe jutott egyébként az, hogy a múltkor beszélgettünk így a DJ szakmáról, a klubokról, és érintőlegesen... Nem, most le vagyok nyugodva.
1: Oké.
0: Okay. Mert még álmos vagyok, most még nem...
1: Akik lemaradtak volna, Gabi egy kicsit behergelte magát a DJ szakmán.
0: De érted önmagamat?
1: Igen.
0: Nem jókat kérdeztem.
1: Én már integettem, hogy lejárt az idő, már zenélni kellene, csak mondta, pedig igen. Ez általában inkább fordítva szokott lenni.
0: Igen, kellene egyébként egy-egy ilyen papír, amit felemelünk a másiknak, tudod, hogy jelezzünk, mert ugye beszélgetés közben, főleg élőben nem tudunk egy jelezni, uh-huh. És akkor lenne egy ilyen, hogy ne csináld, nem mindig meg, hagyd abba, túl őszinte vagy.
1: Így van.
0: Igen, na, és akkor érintőlegesen beszéltünk arról, hogy közben jött egy útinfo Lacitól, Debrecen-Füredi út bevezető szakaszán a laktony előtt egy sávon lehet közlekedni. Uh-huh. Nagyon köszönjük. Szóval, hogy érintőlegesen beszéltünk arról, hogy na várj, mert jött még egy útinformáció. Csak nem fogom tudni elmondani, amit akarok. Úgy fogunk járni, mint hogy Mészáros Lőrincék teknős békát mentettek, és hogy arról se tudtunk beszélni. Na mindegy, mert mindig a szavamba vágtatok.
1: Komoly? Nem is mondtad.
0: Nem mondtam?
1: Nem. Há, biztos, nem volt idő mindegy. Elmondani.
0: Nem volt idő. Nem
1: igen,
0: volt
1: na mi az útinfó?
0: Hogy Nyíregyháza Tokaji úton a MOL kútnál nagy a torlódás, egészen a Rákóczi útig valószínűleg csak megnövekedett forgalom, balesetet, ellenőrzés nem láttam. Írja nekünk Tamás, uh-huh. Köszönjük szépen. Edina is üzent, nem vagyok a legjobb az utakban, a Pazonyi útnál a kereszteződésben a véda alatt áll egy autó. Edina, köszönjük mindezt, tehát Nyíregyháza, Pazonyi úti véda rendszer
1: alatt.
0: Jött
1: még egy Nyíregyházan a Tiszavasvári úton is állítólag baleset történt, úgyhogy már a helyszínelők ott vannak.
0: Igen, na, szóval közi az infókat tényleg nagyon. Érintőlegesen beszéltünk arról, hogy a mobilozás mennyire elveszi a figyelmet a szórakozásról, és említettem egy olyan esküvői helyszínt például, ahol kifejezetten térerő sincs, hogy nem tudom, hogy ez mennyire volt szándékos.
1: Szándékos, képzeld el, tegnap utána néztem. És direkt csinálják, hogy ne azt használják és nyomkodják, meg ne menjen ki, ne menjen élő videó, és a többi. Tehát, hogy van olyan helyszín, ahol ez szándékos. Csinálják.
0: Igen, és most már ezt elkezdik majd tudatosan is alkalmazni, nem csak az, hogy a lefedettséget korlátozzák, hanem vannak már olyan buli helyek, ahonnan kitiltják a mobiltelefon használatot, mert egyáltalán nem azzal foglalkozó, hogy megéld a pillanatot, és a DJ sem azzal foglalkozik már, hogy a közönséggel együtt éljen, és hogy együtt szórakozzanak, hanem mindig azon gondolkodik, hogy miből kellene egy Reels videót csinálni hirtelen. Uh-huh. Aztán a másik dolog az, hogy elmész szórakozni, és másnap meg majd a haverok szólnak, hogy valaki másnak a videóján ott virítasz, egy nem túl előnyös pozícióban, ami szintén aggályos.
1: Képzeld el, egyszer nagyon pikáns volt, forgattunk tévéműsort, és hát rohant be a srác hétfőn reggel, egy hétvégi sportesemény után, hogy felvettük, ahogy ott nézőként ott volt, és mondtuk, hogy persze, igen, és mondta, hogy nagyon pikáns, mert nem a feleségével volt. Viszont egy csinos hölgyel volt, úgyhogy mondta, hogy az ne kerüljön már be az a kép, de legalább még időben észrevette adáson kívül. Szóval igen.
0: Mondjuk már a nevét.
1: Igen, meg a lakcím. Szóval nem mindig kellemes. Azt néztem, hogy a sztároknál ilyen esküvőkről, meg ilyesmi, ott nem is lehet. Tehát le kell adni a telefont szigorúan, még meg is motozzák őket, senki nem csempészhet be, biztonsági öröknél sem lehet. És pont az, hogy ne kerüljön ki, és mégis mindig kikerül.
0: Igen, mert azért vannak ilyen manzsetakom, gomb jellegű és méretű kamerák is, tehát azért a technológia az elérhető. Na most nekem az jutott eszembe, hogy esküvőzés, meg videó, meg ki milyen formáját adja. Emlékszem, mikor Kapu Tibivel találkoztunk, és épp az űrutazásra készült, és ugye meglátogatott bennünket, bejött, bemutatkoztunk, és azt mondja, hát én ismerlek téged. Ó, mondom, tényleg, hol találkoztunk már? Hát egy esküvőn. És az nem is olyan régen, otthon nézegettem évekkel ezelőtti esküvői videókat, és megvan, és rájöttem, és megtaláltam. És ott van, ahogy Tibi bulizik hajnalban, hát a hajnali időszak az, ahol már ugye nem szokott ott lenni hivatalosan is a fotós és a videós, mert azokat már nem kell, hogy lássák. Uh-huh. Én azért szoktam ott videókat készíteni.
1: És sose lehet tudni, mire lesz jó.
0: Tudni.
1: Hát, ha egy következő űrhajós esetleg ott bulizik.
0: Igen, és pontosan így történt, úgyhogy megvan, bőven van videó arról, hogy Kapu Tibi nagyon jól érzi magát.
1: Ez most finom célzás, hogy akiknek az esküvőjén voltál, most rettegjenek? Tehát ez a... És van még, ahonnan ez jött.
0: Nem tudom egyébként, ez
1: vannak még pikáns videóim.
0: Ha ezért pénzt kérek, vagy azért, hogy ne posztoljam, az már zsarolásnak minősül.
1: Úgyhogy érdekes.
0: Úgyhogy igen, azért az emberben lehet egyfajta félelem. A másik kérdés az, hogy mennyire jogszerű az, hogy például egy szórakozó hely kitiltja a mobiltelefon. Tehát, hogy ő megszabhatja-e, gátot szabhat-e annak, hogyha te azért fizettél, hogy ott vagy, és onnan emlékeket szeretnél magaddal vinni végül is.
1: Hát, hogyha előre elfogadod a szabályzatot, és
0: de
1: úgy
0: nem,
1: mész be...
0: Hát nem vihetsz be telefont.
1: Hogy nem vihetsz be, eleve, hát akkor pontosan tudod, hogy csak akkor mehetsz be, ha adod a telefonodat. Gondolom,
0: tehát ez az
1: előfeltétel. Uh-huh. Így van. Emlékszel, hogy annak idején, hát megmosolyogtuk volna a 90-es években, valaki azt mondja, hogy nem lehet majd egy szórakozó helyen rágyújtani, és lám, eljött az az időszak, és senkinek nem is hiányzik. Pedig akkor meg vágni lehetett a füstöt. Bárhova bementél, gyakorlatilag így nem is láttad már a 3 méterre lévőt.
0: Pedig igen, és annyira hozzátartozott az országúti diszkókhoz, hogy az italpult, ahova oda könyököltél, csurompia volt, alattad hányás, melletted verekedés, cigi szag, cigi füst mindenhol, kiégett ink, póló.
1: Olyanra igen. Meg az, hogy utána mindent ki kellett mosni. Tehát, hogy beadtad a ruhatárba a kabátodat, vagy ilyesmit, aztán katasztrófa volt.
0: Tehát ott senki nem mondhatta azt fiatalként, hogy hát anya, én nem dohányzom. Ott mindenki dohányzott.
1: Igen, de hát ez gyakorlatilag a munkahelyekre is jellemző volt. Hogy a munkahelyen elmentél, és ebéd után mindenki beült egy közös helyiségbe, és egy kávé mellett még rágyújtottak is. Te, aki nem dohányoztál, te meg szívtad azt a 7 embernek a füstjét.
0: És az meg még rosszabb volt.
1: És amikor szóltál, akkor kinéztek, hogy gyújts erre te is. És így lett nagyon sok dohány.
0: És rengeteg. A katonaság hozta ezt, ugye, meg a társasági élet, meg az, hogy ugye egymást láttuk és húztuk bele ebbe a hülyeségbe, és valószínűleg egyébként, ahogy a dohányzást kitiltották az irodákból, szórakozó helyekről, mindenhonnan, utána, én úgy emlékszem, utána indult meg egy ilyen teljes országos felújítási program, mert már nem tudta kiszellőzni az épületek, muszáj volt kifesteni őket, meg új búr kolat, meg új csempe, meg minden.
1: Igen, egyébként nem rossz gondolat, az iskolákban is ugye eljátszották már ezt, meg Amerikában nagyon sok helyen, hogy nem is lehet bevinni a mobiltelefont, le kell adni. Nyilván, hogyha megfelelően tudják tárolni, őrizni, akkor ennek van módja. Ha bedobálod egy teljes dobozba, és óra végén kapod vissza, az nem feltétlenül az ideális tárolása egy drágább készüléknek. Ma már azért elég húzós ára van egy telefonnak, tehát azért az ember igyekszik arra vigyázni. Meg hát melyik gyerekre bízod azt rá például, hogy 30 darab telefonra vigyázzon, meg vigye le a lépcsőn, vigye fel, és ha elesik, és összetöri, akkor ő fizeti az összeset. Hát nyilván nem ez a megoldás. Az, hogy mondjuk egy ilyen szórakozó helyen, vagy egy ilyen elitebb helyen akár, azt mondják, hogy tessék, itt van mint egy széf, ide betetszik tenni, és akkor ott lesz a telefon.
0: Kaszinókban vannak ilyen pici kis tárolórekeszek, uh-huh. Oda a kis értékeidet
1: szerintem
0: be tudod tenni.
1: Szerintem ez teljesen jó. Múltkor láttam egy olyan fotót egy koncertről, hogy mindenki veszi egyébként a telefonjával, és egy ilyen idősebb hölgy ott áll az első sorban, és hogy ő éli meg egyedül az élményt. Nagyon furcsa ez, mert felvesszük ezeket a koncertjeleneteket, láttam most annak idején a Vidor Fesztiváltól kezdve nagyon sok eseményen. Mindenki veszi elő a telefont, veszi a koncertet, és nem nézi vissza soha.
0: Kamerán keresztül nézik a világot.
1: Utána gyakorlatilag maximum az, hogy kiposztolta, hogy ott volt.
0: Az fontos.
1: Igen, felvesz 66 számot, de nem fogja utána visszanézni, hanem majd x évvel később kitörli, mert már nincs tárhely. És akkor megnézi, ó, elég abból egy szám is, kész.
0: Igen, és mi történik? Nem ülepedett le benne az élmény, nem lett belőle egy olyan örök emlék, amire, hogyha visszagondol, akkor szó szerint fel tudja idézni a dal hallatán azt is, hogy milyen érzéseket élt meg akkor.
1: Igen.
0: És ez az, ami meg fizethetetlen. Ez az, ami egyrészt így tárolhatatlan és megfoghatatlan, mert én értem azt egyébként, hogy nagyon materialista világot kezdtünk el élni ezáltal, csak ahogy beszéltük korábban is, az, hogy már vége láthatatlan mennyiségű adatot halmozhatunk fel, így az adatnak már túl sok értéke nincsen. Mint régen, hogy volt 24 kocka, és akkor úgy kellett megválasztani a pillanatot, mert hogyha hülyeséget lőttél, akkor hopp, annyival igen. Kevesebbet tudtál előhívatni.
1: És mit csinálsz? A mai napig is előveszed a fényképalbumot, elkezded lapozgatni, ami esetleg megvan papírképen, és megnézed. Ami meg digitális formában, és azt mondod, hogy van abból az eseményből 48 képed, ugyanabból a szögből épp egy tortavágás, vagy bármi, egy szülinapon, és akkor gyakorlatilag értéktelen, mert lapozott tovább, jön a következő, és nem is csatlakozol rá a tévére, hogy megnézd, maximum telefonon megmutatod. Arra jó, hogy egy-egy közösségi találkozó, érettségi találkozó, bárki, munkahelyi

0: és mindent tárol.
1: Jó dolog ez.
0: Van előnye, hátránya.
1: Persze, természetes, de én egyetértek ezzel, hogy legyenek igenis egy-egy ilyen eseményen olyan pillanatok, amiket meg kell élni, és nem kell feltétlenül. Azért van ott az a szolgáltató, videós, bárki, felveszi az eseményt, ha akarod, majd visszanézed, nem is találom soha az esküvői felvételünket sem. Tehát, hogy kétszer visszanézted utána, és gyakorlatilag ennyi. Tehát nem fogod elővenni, lehet, hogy majd 20 év múlva megmutatod a gyerekeknek, hogy néztek ki, aztán jókat röhögsz, de én azt látom, hogy ők is nézik 3 percig, és utána már nem érdekel senkit. Hogy
0: elunják. Hát tudjuk, mi lett a vége, apa. Tehát, hogy itt vagyunk.
1: Tudod, mi a... Igen. A maximum, ami megmosolyogtató, a vendégek, hogy megöregedtek, és akkor, igen. Ó, hogy nézett ki, emlékszem, még bajusza volt, és hosszú haja. Ma meg már kopasz, és nincs bajusza. Tehát, hogy maximum nyilván, ennyi.
0: Nyilván a gyerekek is hát nem fognak végignézni egy 3 órás esküvői videót, miközben a 30 másodpercet alig bírja ki TikTokon, hogy végignézze, mert tehát, hogy kellene egy ilyen turbóváltozat belőle. Igen, szóval ez a telefonmentes élményszerzés, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Sokan most már, főleg egyébként külföldön kezdték el bevezetni azt, hogy bizonyos klubok azt mondták, hogy nem, megállt, parancsolunk ennek. Nincsenek kikerült videók a klubunkból, nincsen az, hogy valakiről olyan felvételek készülnek. Akár kompromitáló.
1: Igen, de a fellépők is. Tehát nekik is kellemetlen, hogy ma már nem tudsz úgy fellépni egy eseményen, hogy ne venni 68 telefon egyszerre, és ha ott te bénázol, valamit rosszul mondasz, uram, bocsá, mi volt? Bataki Attila volt, egyszer visszaszólt valakinek, azt hiszem, a színpadról, stb. Azonnal kikerül a világhálóra, és tök gáz. Egyébként meg ott maradna a között a 40 ember között, és senki nem tudná. Nem mondom azt, hogy ez egy visszatartó erő, de valamilyen szinten meg frusztráló. A Forma 1-es pilóták mondták ezt, hogy annyira be vannak kamerázva, mikrofonozva, és ma már nézhető az, hogy melyik pilóta vezet. Tehát lehet előfizetni olyan, hogy te 72 körön keresztül mondjuk Max Verstappen vezetését akarod nézni. Hát akkor majd szóljál Barikellónak, kezdje újra, de hogy ez rettenetesen frusztráló, hogy több százezren folyamatosan csak téged néznek, hát nem mondhatsz egy cifrát, nem csinálhatsz semmit menet közben 2 órán keresztül, mert egyébként abban a másodpercben kiragadják azt a momentumot, és utána már azzal lesz híres.
0: Na végül is a valóságsó akkor maga az élet része lett.
1: Így van, szerint
0: mindenhol be vagyunk kamerázva.
1: Ez nagyon szépen fogalmaztam.
0: No, hát legyen ez a végszó, hogyha lenne véleményetek a témában, már pedig tudom, hogy van, úgyhogy ne tartsátok magatokban, 0623 16 3000. Várjuk ide üzeneteiteket, persze közben jönnek a jó zenék, és vigyázzatok egymásra az utakon.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Hello Debrecen, itt az Aquaticum. Mondom gyorsan, augusztus 31 és szeptember 6 között 10% kedvezményt adunk minden strandjegyünkre, 20%-ot pedig, ha még az élményfürdőbe is benéznétek. Hogy miért? Mert nálunk tovább tart a nyár. Aquaticum.hu.
5: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shopban.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
6: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, jót ad sok türelmet, mi újság Debrecen területén. Horváth László gépjármű szakoktató segít eligazodni. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Nádor utcától a Bem térig történik most már az útburkolati jeleknek a fölfestése. Itt óránként változik, tehát ahogy haladnak a festéssel, változik a forgalmi rend, van úgy, hogy a szembejövő forgalmi sávot kell igénybe venni, tehát itt óriási nagy figyelemmel közlekedjünk, mert hadd haladjanak a munkával, hogy holnap ezt be tudják fejezni. A város egész területén azt tapasztaltuk, hogy óriási forgalomban közlekedünk, leginkább az iskolák környéke a veszélyeztetett hely, és itt azért hagyj jegyezzem már meg, hogy úgy tegyük már ki a gyermeket az iskolánál, hogy ezzel ne gátoljuk a forgalmat, az amúgy is óriási forgalmat, tehát legyünk szabálytisztelő, szabálykövető, és akkor nem kell délután balesetről beszámolni.
2: Így legyen. Nagyon köszönjük a hasznos információkat, tartjuk a kapcsolatot.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben. Körforgalmat terveznek a Kishegyessy útra. Újra szentelik a debreceni Attila téri templomot. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben. Szerdán megkezdődik a program harmadik üteme. Elsőként a Jégvirág és a Babarózsa utcában dolgoznak a szakemberek, ahol a meglévő közművezetékek feltárása után elosztó szekrényeket telepítenek, majd bekötik a kábel végeket. A két utcában összesen 18 új lámpatestet és lámpákat szerelnek fel. A következő napokban a Hegyköz, a Besenyei, a Szappanfű, a Zeller, a Cikúria, a Törkölyi és a Zerge utcában is folytatódnak a munkák. Új körforgalmú csomópontot terveznek Debrecenben a Kishegyessy úton. A debreceni önkormányzat közbeszerzési eljárást ír ki a tervezési feladatokra, írja a Civis Hír a közbeszerzési értesítő alapján. A fejlesztés a határúti ipari park új bejáratának megközelíthetőségét segíteni. A tervező feladata a szükséges engedélyezés és kiviteli terv dokumentáció fejlesztése, valamint a csapadékvízelvezetési megoldások megtervezése is. A leendő körforgalom első körben kétszer egysávos lenne, de úgy kell megtervezni, hogy később kétszer kétsávosra is bővíthető legyen. Az ajánlattételi határidő szeptember 16-a. Október 3-án újra megnyitja kapuit a debreceni istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyház, közismert nevén az Attila téri templom. A több mint 100 éves épület teljes körű rekonstrukciója 2023-ban indult, a beruházás célja pedig az volt, hogy a templom hosszú távon is méltó és biztonságos környezetet biztosítson a görögkatolikus közösség számára. A felújítás során nem csak műszakilag korszerűsítették az épületet, hanem belső tereiben és liturgikus környezetében is megújult. A templom 2015-ben emelkedett főszékesegyházi rangra, amikor Debrecen lett a Hajdú-Dorogi Főegyház megye központja és a görögkatolikus metropólia székhelye. Finanszírozási problémák nehezítik a debreceni tömegközlekedési fejlesztések előkészítését. A korábbi kormányhatározat még az egyes villamosvonal rekonstrukcióját és új villamosok beszerzését nevesítette 23,2 milliárd forintos indikatív forrással. Az IKOP Plus módosítása után azonban a projekt már a nagyállomás rekonstrukciójának, előkészítésének és villamoshálózat fejlesztésének tervezési szakaszára vonatkozik 7,8 milliárd forintos kerettel. Az önkormányzat szerint ez több mint 15 milliárd forintos forrás csökkentés jelent. Közben az egyes villamos pályája évente jelentős saját forrású karbantartást igényel. Megkezdi szereplését a 2026-27-es női kézilabda bajnokságban a Loki. A debreceni csapat első mérkőzését szeptember 3-án csütörtökön 18 órától Egerben játssza az NB1 újonca az Esterházy SC ellen. Az egri együttes az előző idényben harcolta ki a feljutást, keretének nagy része pedig most először tapasztalhatja meg tétmérkőzésén az élvonal tempóját. A Loki felkészülése erősebb ellenfelek ellen zajlott és több biztató eredményt is hozott, miközben a csapat időnként tartalékosan szerepelt. A legutóbbi edzőmeccsen már több visszatérő játékos is pályára léphetett, így a debreceniek győzelemmel kezdenék a pontgyűjtést. Mongol állami kitüntetést kapott Samkó Gábor, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának adjunktusa. Az evolúciós genetikus a mongol-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, valamint a mongóliai oktatásban és kutatásban végzett munkájáért részesült elismerésben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: hétvégén sok napsütésre számíthatunk, egy-egy futóznápos zivatar előfordulhat. 27-35 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: szöveget becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggel, türelmes utazás, 8 óra 16 perc van. Egyébként alapvetően kicsikét csendesebb lett azért már a ma reggel, mint az iskola kezdés első napja. Ettől függetlenül azért van mire nézni. Debrecenben a Füredi út bevezető szakaszán a laktony előtt egy sávon lehet közlekedni. Aztán a Füredi bevásárlóközpont előtt egy sáv lezárva. Köszönjük szépen debreceni informátorunknak a hasznos információkat. A Tiszavasvár úton volt egy komolyabb baleset, ott elveszítette az uralmát a teherautó sofőrje, nem tudta bevenni a kanyart, és végül is az útról lesodródva a fák közé csapódott. Én úgy tudom egyébként, hogy jól van, nem esett komolyabb baja, mentő rendőrség, tűzoltó, műszaki mentés, minden a helyszínen van, úgyhogy nem lesz kis feladat majd onnan kiszedni a fák árnyékából. És hát volt még ugye rendőri ellenőrzés szintén a Tiszavasvári úton, szóval kicsikét békésebb azért a helyzet, mint az elmúlt napokban. Közben kaptunk egy videót kedves hallgatónktól, és mintha nem is Magyarországon járnánk, mert hasonló videókat általában Kínából szoktunk látni, de hát most már ugye a jövő a jelen, és hát itt van velünk. Például ez Budaörsön egy lakóteleptől nem messze, egy irodai épület látható kívülről, amint egy hát jóval nagyobb drón, mint amit megszokhattunk, amit kamerázáshoz használnak, tehát már egy ipari méretű drón, húz maga után egy csövet, fent van, hát nem tudom, egy ilyen 6-8 méter magasan, és spricceli, permetezi a vizet, sterimozza az épületnek az üvegfelületeit. Tehát most már ugye...
2: Nem kell már létra, nem kell már az a kosár, amivel lelógatják esetleg az ablaktisztítót, hanem felszáll egy drón, és akkor az ilyen emeletes házaknál letisztítja az ablakot.
1: Igen, nemrég volt egyébként, hogy az egyik alpinista talán életét is veszítette, hogyha jól emlékszem a hírekre. Úgyhogy nyilván ez innentől kezdve kiküszöbölhető, hogy ne történjenek balesetek.
2: Ha ne állj a drón alá, főleg amikor már villog, jó, hogy lemerül az akkumulátor.
1: Aztán nem is ez, hanem azért itt vannak hidegek és melegek ezzel kapcsolatban, hogy most akkor ez elveszi az emberek munkáját, meg hány munkanélküli lett ezáltal. Hát most nyilván az éremnek két oldala van. Nem biztos, hogy ez még akkora probléma, hogy egy drón mossa egy 100 emeletes épület külsejét. Ha van elég hosszú cső hozzá, ami feljutatja a vizet, talán a problémát azt máshol kell keresni. Nekem egyébként ez így tetszik. Én azt nem értettem viszont, hogy ő sterimózza, permetezi az ablakot, hogy az onnantól kezdve még csak vizes.
2: Nem lesz vízfoltos. Igen, ez jutott nekem is eszembe, hogy nyáron én is, amikor a nagy meleg van, akkor leszoktam mosni slaggal mondjuk az ablakokról a port, vagy a szúnyoghálóról, és a többi, és a többi, ha nem felejtem el bezárni az ablakot előtte. És hogy utána viszont csak át kell törölni, mert egyébként vízfoltos lesz. Hogy ez lesz egy másik drón, ami majd ilyen törlőkendőt visz fel magával, vagy lefújja,
1: ez
2: vagy
1: olyan, mit
2: csinál?
1: Az
2: vagy a ventilátora az lefújja esetleg, ami forog?
1: A ventilátor, igen, melege van szegény drónnak,
2: hát
1: úgyhogy
2: akkor az
1: magát.
2: A propellere.
1: Oké. Okay. A rotorja. Szóval automosást szoktam úgy csinálni, hogy én nem piszkálom a fényezést, azt csinálja legfeljebb autokozmetikus, hanem én szépen lecsapom, már ugye van ez a legvégén a szűrt vizes öblítés, már minden automosónál elérhető, és valóban egyébként nem marad vízfoltos, onnantól kezdve a menetszél az, ami leviszi. Hát kapcsoljunk már magas a fokozatra a föld forgásán, és a centrifugális erő az lekapja az ablakról a vizet. Nem erre gondoltam.
2: Nem, arra gondoltam, hogy hát a szűrt víz. Hát ha a szűrt vízessel öblíti le az ablakot, akkor ezzel meg van oldva. Akkor nem lesz vízköves. Tehát már nem lesz vízfoltos.
1: Igen, állítólag egyébként még valamilyen anyagot rápermeteznek. Talán előtte is, és vagy utána is. De amúgy ez se lenne rossz. Lehet, hogy a propellere is szárítja közben. Nem tudom. Csak itt egyébként nagyon egymásnak feszültek. Ez egy olyan videó, ahol ami alá lehetett kommentelni, és hallgatunk küldte.
2: Mondjuk ezen már meg se lepődök. Már nincs olyan hír, aminél ne feszülnének egymásnak az emberek. Nem tudom, mi itt a negatív. Tehát az, hogy most elveszi annak a néhány alpinistának a munkáját, aki egyébként ablaktisztítással foglalkozott, mert nyilván itt nem arról van szó, hogy a takarítónőknek, mert ahol ki lehet hajolni, meg ahol meg lehet csinálni, ott rendben van. De hát abban az épületben, ahol mi vagyunk, itt is leszokták mosni néha az ablakot, és akkor azt látjuk, hogy egy ilyen nagyobb csővel, slaggal, stb. Lepriccolják utána.
1: Te már láttál ilyet, de lentről vagy fentről?
2: Lentről. Igen, láttam. Vagy pedig létráról, vagy felállnak, és akkor megoldják.
1: Igen, annyi, hogy elfelejtettek szólni, hogy már most hozzákezdenek, és nyitva hagytuk az ablakot.
2: Hát szokták általában előző nap szólni, hogy zárd be. Tehát, hogy nem nagyon tudom, hogy ebbe most itt mibe lehetett belekötni.
1: Mondom, például azt kérdezik, hogy nincs vízhiány, de mi ne locsoljunk, ne mossunk autót, és ugye a, ezzel kapcsolatos dolgok, mert ugye ez egy hetekkel ezelőtti pont, akkor volt, amúgy ez a vízhiány
2: mizéria.
1: Mondjuk
2: ez nem a legszerencsésebb időzítés.
1: Lehet, hogy tavalyi videó, de nem pont jókor tettétek ki, hogy nyilván a vízhiányra hivatkozva. Az is már mondjuk egy másik kérdés, arról annyira nem beszélgettünk, mert féltem, hogy ott is kifakadok, mint a DJ szakmánál. Azt mondja, Imre, Kínában már ugye kaját szállítanak vele.
2: Így van.
1: Ez egy nagyon régi ilyen jövőképünk volt nekünk, amikor bejöttek a drónok, és még nem is láttunk erről semmit, de már mi láttuk azt előre, a pizzát ez fogja hozni, beszáll
2: az
1: ablakon.
2: De már ez Kínában így működik.
1: Hát ez már
2: nem beszáll, ott például automata van, láttam erről videót, hogy ott állsz a téren, gyakorlatilag ott van egy ilyen pizza automata, megrendeled, megnyomod, oda leülsz a padra, és pár perc múlva pedig megérkezik a drón, ami leszáll arra annak a kis doboznak, vagy automatának a tetejére, átveszed a pizzát, és ő visszarepül. Tehát gyakorlatilag nem az ajtódon vagy ablakodon repül be, hanem egy ilyen átvevő pontra repül oda. De hát ezt már Magyarországon is használják. Annak idején ugye permetezésre, például mezőgazdasági permetezésre régen repülőgépeket használtál. Mennyi üzemanyagot égettél el, amíg mondjuk egy nem tudom hány hektáros földnyit permeteztél, most már drónnal permeteznek. Tehát, hogy vannak kimondottan erre szakosodott cégek, vannak ilyen kifejezett ilyen drónok, amik nagy teljesítményűek, belemegy a permetszer, végigmegy, és sokkal környezetbarátabb, már nem a permetszer, hanem az, hogy egy elektromos meghajtású, mint az, hogy egy mondjuk egy A2-es, ami azért rengeteget fogyaszt.
1: Igen, és ugye kevesebb személyzetre is lesz szükség egy idő után. Nyilván sokakban az aggája az ez, hogy ugye hát most a robotok, gépek elveszik az emberek.
2: Oké, de valaki meg irányítja azt a drónt a mosásnál is.
1: Tehát... Ez konkrétan hárman, tehát itt a három fős a kezelő személyzet.
2: Na, eddig meg hárman mosták az ablakot.
1: Mert ugye az egyik irányítja a drónt, a másik a vízellátásért felel, a harmadik meg videóra veszi ezt az egész.
2: A vízellátásért felel, meg hozza a kútról a vizet, tudod, így két vödörben, és onnan szippantják.
1: Nem, csak nézi. Jó, megy. Oké, még mindig megy. Jó. Oké, megtöröm a csövet, na most nem megy. Nem töröm meg a csövet, most megint megy. De jó, hogy jöttem.
2: Igen, van itt ez a csap. Ha kinyitom, nézd csak, akkor folyik. Ha elzárom, nem folyik.
1: Igen, hát ez körülbelül olyan, mint a in-end output manager, vagyis sportás, vagy a higiéniai asszisztens takarító.
2: Jó, de hát
1: takarító.
2: Most ott fejlődik a technológia, nem menjünk már szembe vele, tehát akkor még mindig járjunk lovaskocsival, mert szegény fogatosoknak, akik annak idején a hintókat vezették, elveszett a munkájuk, mert megjelent az autó. Tehát, hogy ezzel nem fogsz tudni szembe menni.
1: Azért isznak.
2: Igen. Én még mindig azt mondom, hogy ezek a drónoknak az ilyen célú felhasználása sokkal pozitívabb. Igen. De hát láttuk, hogy Dubajban, vagy nem is tudom, hogy már a rendőrök is drónnal közlekedhetnek, tehát, hogy kifejlesztettek egy akkora óriási méretűt, hogy mintha egy jetskin vagy egy motoron ülnél, azon ül a rendőr, felszáll a levegőbe, és villámgyorsan megközelíti, nyilván légvonalban hamarabb odaér, meg nem ütik el, meg nem kell szirénázni, mert fent senki nincs.
1: Ez milyen tök érdekes egyébként, hogy annak idején a 30-40 évvel ezelőtti filmekben ugyanúgy láttuk ezeket.
2: Igen.
1: Tehát azért rendesen megjósoltak itt sok mindent.
2: Phantom azt is, hogy repült az autójával, meg a többiek. Tehát voltak azért ilyen megjósolható dolgok. Hát egy csomó minden vissza a jövőbe, amikor nézzük, hogy mi mindent vizionáltak, hogy mi lesz majd 2020 után.
1: Repülő vonat.
2: Igen. Hát,
1: ha hamarabb odaér. Késés nélkül. Igen. Azt mondja Máté, mondjuk ezt én nem értem, jó, de a szexre használat mikor lesz elérhető?
2: Hát
1: nem tudom, kinek milyen fétise van, de
2: nagyon drónnal? Én azt hittem, nincs lejjebb, mint a dán futballista, aki megkívánt egy autót, és azt erőszakolta meg lent a parkolóban a kipufogó csövön keresztül, de ezek szerint van, aki a drónra izgult, tehát nem tudom.
1: És akkor most bírósági eljárás van?
2: Bírósági eljárás, mert kiderült, hogy visszaeső egyszer már a hűtőmaszkon is megpróbálkozott. Mondtam, hogy ahhoz azért nagyon betegnek és ittasnak
1: kell lenni. De hogyan tud segítséget kérni egy autó, amit éppen erőszakol?
2: Hát úgy, hogy szirénázik.
1: Bekapcsol a riasztó.
2: Meg a környékbeliek nézték.
1: Ezek a csendes jelzések, amikor tudod, van egy ilyen is, amikor nők bajba kerülnek, és van egy ilyen világszinten elfogadott kézjelzés, és sokak életét megmentette már, és olyan jó dolog azt látni, és vannak erről videófelvételek, hogy a ruhaboltba bemegy a pár, és akkor a nő tesz egy jelzést, aki egyébként alapvetően mindentől fél a párja mellett, mert a párja annyira rajta tartja a szemét, és milyen jó azt látni, hogy az eladó nő felismerte ezt a kézmozdulatot, hívta a rendőrséget. Igen. Tehát vannak azért ilyen sztorik. Na igen, és akkor visszatérve, hogy az autó az legfeljebb csak hát villogni
2: ott,
1: tud. És
2: ott nem tudott. Tehát az személyrem sértés miatt azt hiszem el is ítélték az úriember.
1: Oké, de hogyha zárt garázsban csinálja?
2: Hát, akkor egészségére. De
1: na, nem tudom. Tudod, most hányan néznek magukba? Lebuktunk.
2: Igen.
1: Honnan tudták?
2: Meg hány hölgy kap a fejéhez, hogy hát nekem is az uram állandóan a kocsit szépítgeti odakint, akkor most már kezdek rá féltékeny lenni?
1: Túl sokat van a garázsban. Én azt hittem, hogy füvezik. Aztán rájöttem, mit csinál, és azt mondtam, bárcsak füvezett volna. Na jó, drága hallgatók, innen folytatjuk, ne füvezzetek.
2: Igen.
1: Kivéve Hollandiában. Bauze és a Magnetic, ezzel folytatjuk tovább a jó zenék sorát, hamarosan pedig jönnek a sporthírek is, szóval vár.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a legfrissebbek a sportvilágából. Melyek ezek, Laci?
3: Megígérem, hogy nem fogom minden nap megkérdezni, hogy hogy vagy, de szemmel láthatóan már jobban vagy, mint az elmúlt napokban. Ugye ilyen robotüzemmódra kapcsoltál, mint a Terminátor, kicsit nehezen mozgott a nyakad, a vállad, a kezed, a mindened. Egy ilyen gerinc becsipődés miatt, de most már úgy
2: kicsipődött.
3: Látom, hogy kicsipődött.
2: Hát, egy pici érzés még van, de
3: vannak erre nagyon jó tornák egyébként, megnézed a különböző videós portálokat, és egészen jókat lehet találni, ami hasznos is lehet. Azért kérdezem mindezt, mert még ha nagyon belehúzol, akár indulhatsz is egy naturál testépítő versenyen, amit Nyíregyházán rendeznek majd októberben. Mondjuk alaposan le kell még szálkásodnod, meg egy kis izmot magadra pakolni, de...
2: Mennyi időn van rá?
3: Hát október 10-én lesz a verseny, nem olyan sok.
2: Hát akkor majd 9-én, 8-a körül.
3: Igen, különleges lesz a verseny, hiszen naturál testépítő versenyről beszélünk, ami azt jelenti, hogy semmilyen anabolikus szteroidot nem lehet használni, és ugyanúgy, mint ahogy a rendes olimpikonoknál, ugyanúgy a WADA és a többiek ellenőrzik. Tehát nem csak vizelet minta, hanem rendesen megnézik akár vérvizsgálattal is, hogy szedtél-e bármilyen szteroidot. Állítólag ezeket a vizelet mintákat már ki lehet játszani, és pont ezért most már egy kicsit szigorúbb az eljárás. Itt kimondottan azért rendezik ezt a testépítő versenyt, hogy csak természetes módon, amit elmész a boltba és megvásárolsz, csak olyan táplálékokat vihetsz be, meg táplálék kiegészítőket a szervezetbe.
2: Igen, ez a vizelet kérdés, ez mindig egy érdekes dolog, mert például a haverom hetek óta könyörög azért, hogy áruljam már el neki, hogy miért kell az ő pisilje nekem. még nem fettem fel.
3: Emlékszel annak idején, amikor az egyik magyar olimpikon azzal próbálkozott, hogy egy ilyen műpéniszt és hogy abból ad vizeletet, hát lebuktak utána. Igen. Szóval igen, hát
2: az azért, mert az ellenőr ott van.
3: Ott, hát mert ő
2: megmagyaróz.
3: Ott nincs más választás. Most már nézi, régen nem nézte, elég volt, hogyha úgy nagyjából ránézett és úgy.
2: Meg hallotta a hangját, meg elfordult, nem? Most már nagyítóval ott áll.
3: Igen, igen. Hozzáteszem egyébként, ha már voltál ilyen testépítő versenyen, akkor nagyon különleges. Hát sok mindent el lehet mondani, az, hogy szemérmesek lennének, azt nem. Hiszen ott ez a barnítókrém, bekenik őket, egy szál ilyen tangában, hölgyek is, urak is, tehát, hogy ott tényleg minden izomzatot megmutassanak, hónapokon keresztül erre készülnek, és hát az utolsó napokban ott már teljesen leszálkásnak. Eszedbe jutott a sztori?
2: A sütőtom is?
3: A sütőtom is, igen. Akik még nem hallották, egyszer volt szerencsém együtt dolgozni vele egy ilyen versenyen, és hát amikor már napok óta nem eszik semmit a testépítő, és már az utolsó órákban már nem is iszik, csak hogy minél szálkásabb legyen. Sütő Tomi, aki akkor hangosított, és ott állt mellettem a színpadon, ő rendelt egy girosztálat. És azzal a lendülettel, ahogy a versenyző ment fel a színpadra, ő ki is nyitotta, és elkezdte befalni a sült krumplit a hússal, és így a srác szegény így ránk nézett, aki szédelegve ment fel a színpad, és ennyit mondott, hogy ez vicc. És mondtuk, ennyit mondott, hát nem, megéheztem. És valamit kénytelen vagyok enni.
2: Neked hagyjak, majd igen. Ha lefelé jössz.
3: Igen, Sütő Tomi technikus kollégánk azért kitett magáért. Mai napig emlegetjük ezt neki. Hozzátartozik egyébként, hogy amikor vége van egy-egy ilyen testépítő versenynek, akkor nagyon sokan a sportolók, hát 70-80%-a elmennek egy gyors étterembe, és utána ami éppen
2: gyors
3: a kezükbe kerül.
2: Igen. De tegnap
3: például, aki az eseményt szervezi, ezt a naturál testépítő versenyt, ő mondta, hogy ő meg nem szereti ezeket a gyors kajákat, úgyhogy ő inkább maximum egy pizzát eszik, vagy valami ilyesmit, de nincs ez az azonnali éhségroham, hogy most akkor már pedig én ilyen kaját akarok enni. Szóval október 10-e a Váci Mihály Kulturális Központ lesz majd a helyszín Nyíregyházán. Aztán emlékszem még arra a hölgyre, aki a break táncban indult Franciaországban, Párizsban az olimpián, és nagyon sok negatív visszhangot váltott ki, hogy a bánatba került oda ez a hölgy. Megdöntötte a rekordot, ő volt az, aki egy pontot sem kapott. Tehát az értékelése, ilyen alacsony pontszámot még nem lehetett kapni, hogy gyakorlatilag értékelhetetlen volt.
2: De akkor hogy jutott ő ki?
3: Hát ez egy érdekes kérdés. Nagyon sokan egyébként azzal vádolták, hogy a férje ismerte a bírókat, és ezért pontozták fel az ausztrál válogatón, és így jutott ki. Azt mondta, hogy ez nem igaz. Jó formában volt. Na most akkor az Ausztrál Olimpiai Bizottság elnöke, aki ott állt a pálya szélén, azt mondta, hogy őt egy dolog foglalkoztatta, hogy a kamerán ne lássák azt a csalódottságot az arcán, hogy ő is dühös volt, hogy ez most így az egész országot lejáratja. Azt mondta ez ez a hölgy, hogy ő viszont a legjobb tudását igyekezett adni, és mindent megtett. Azóta egyébként a sok bántás meg minden miatt az egészsége ráment, tehát pánikrohamot kapott, különböző problémái voltak. Netflix fel is dolgozta dokumentumfilmként például, hogy került oda ki.
2: Én értem, de hogy az embernek van egy kis önkritikája, akkor ezek elkerülhető dolgok lennének.
3: Hát,
2: tehát,
3: igen.
2: Hogy én sem kezdek el agysebészetet művelni, mert ugye még nem csináltam, biztos menne, nem biztos, hogy olyan jól elsőre, de...
3: Nem biztos, hogy túlélni a páciens, de itt mondjuk ennyire nagy tétje nem volt.
2: Ekkora tétje nyilván nem.
3: De átláttuk már pikáns dolgokat, nálunk is volt ugye síakrobatikában az egyik hölgy, aki magyar versenyzőként úgy siklott le, hogy gyakorlatilag a félcsőben nem sok mindent tudott bemutatni. Láttunk már olyat, hogy valamelyik afrikai országból az egyébként súlylökő srác, nem sikerült súlylökésben kvalifikálnia magát, de szabadkártyát kaptak a 100 méteres síkfutásra. Hát akkor miután a kormányfővel nagyon jó viszonyban volt, benevezték akkor a 100 méteres síkfutásra, csak hogy legalább legyen ott az olimpián.
2: Azért, mert valakinek utolsónak is lennie kell.
3: Hát
2: csak
3: utolsó lett.
2: Senki nem mondta, hogy a súlylökéshez használt súlyokat, az dobja már előtte, ne azzal fusson.
3: Igen, meg ne a többieket célozza vele, tehát hogy maximum úgy lett volna esélye. Úgyhogy vannak azért pikáns dolgok. Hát Márton Anitára viszont nagyon büszkék voltunk annak idején, mikor megnyerte súlylökésben a világbajnokságot. Sokszor edzőtáborozott itt a régióban, tehát Debrecenben is, Nyíregyházán is készült az atlétikai centrumon. Hát nekem az egyik legcukibb történet, amikor megszületett a kislánya. Éppen egy interjút készítettünk, álltunk lent az atlétikai centrumban, Nyíregyházán azt hiszem is, és ment az interjú. Egyszer csak egy ilyen nyuszi motorral begördült egy kislány, és hangosan kiabált, hogy kereste az anyukáját, hogy anya merre vagy, és hogy mehetek-e itt egy kört, és mondta, hogy mehetsz nyugodtan, addig én továbbadom az interjút. És hát így készülnek, és azt mondta, hogy neki ez egy plusz löketet adott itt a pályafutása végén, hogy már a családtagokat is magukkal, vagy magával vitte. Nem hiányzott, kvázi olyan volt, mint egy mini nyaralás, csak neki közben dolgoznia kellett. Úgyhogy Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Előtte Gyulai Miklós volt, ugye ő lemondott a pozíciójáról, illetve az elnökséget is újat választanak és választottak. Hát mondta Márton Anita, hogy lesz mit rendbe tenni, teljes átvilágítás lesz majd a szövetségnél. És a végére egy érdekesség, egy hajdunálási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
2: Saját erőből.
3: Saját erőből. És hát hónapokon keresztül készül fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
2: Milyen anyagból vannak ezek vajon?
3: Hát, ezt meg nem mondom, majd egyszer felhívjuk, Mónus Józsefet megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, de hát, hogy az elmúlt hónapokban. De most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
2: Nem is az, hanem azt nem mondta senki, meg elkészíteni. Csak egy van. Mindig utána kell menni.
3: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is, utána nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, mert 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcsot. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy

0: Ott egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyílvesző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta a megfeszítve.
1: Mert annyira erős a húr.
0: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
1: Tart, uram, elfáradtam, én is, én le akarom tenni.
0: Tart, de közben még az asszony hív, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbe, addig tartsátok, tehát nem, nyilván ez nem így működött.
1: Tehát a szurkot le kell mennem megkavarni.
0: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is, te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
1: Persze, tehát, nem.
0: Főleg a jelenlegi állapotunkba. De nekünk igen. Aztán melyik vállal húznánk ki, hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok, még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek.
1: Tehát... Hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőernyőt, mint hogy ezt megcsináljam.
0: Hát még szerencsé, hogy Árpád idejében nem voltak ejtőernyők, hol landoltunk volna.
1: Az is nagy mázli egyébként, mindenkinek, aki szokott ugrani gépből, azt sem értjük egyébként, hogy miért egy működő repülőgépből kiugrani, de hogy mindenkinek nagy szerencsé, hogy nem mi hajtogatjuk ezeket.
0: Igen. Na most Monos Józsefnél meg gondolj bele, amikor elkészíti ezeket a saját íjakat, és utána elmész és keresgeted. Tehát, hogy tudod, hogy mennyi munka van egy ilyen nyílveszőnek az elkészítésével, és akkor utána nem találod mondjuk órákon keresztül, és tudod, hogy egy hétig csináltad, és most meg nincs meg.
1: Kellett egy GPS nyomkövetőt.
0: Képzeld, egyszer egy céges bulin valaki megjelent egy ilyen íjjal, amit egyébként egy híres magyar íjászmester készít, és mi akkor rájöttünk már, hogy ez nagyon rossz ötlet, amikor a néhány pohár után előkerül az íj és a nyílveszők, mert mindenki elkezd lövöldözni össze-vissza. És már akkor nem a céltáblát nézi, hanem ki tud magasabbra, ki tud messzebbre.
1: Igen, ilyenkor jön az, hogy teljesen magasan, csak felfüggőlegesen, és ne menjetek sehova. Uh-huh. Maradjatok itt, orosz rulett.
0: Nagyfiúk című filmben, ha megvan az a jelenet, ez a nyírulett, ott is, hogy kimaradott a körben az utolsó pillanatig, szóval ilyet senki ne csináljon, bízza a profikra, hogyha ilyet szeretnének.
1: Igen, profi csinálja ezt velünk.
0: Sokkal jobb, igen. Bónus Józsefnek szívből gratulálunk, és hát várjuk a folytatást.
1: Elképesztő teljesítmény. Gratulálunk, Laci, köszi, hogy beszámoltál erről is.
2: Ez volt a Keltető Sport.
3: A Sunshine FM-en.

0: nélkül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Napokra szünetelt földgázos ügyintézés. Forgalomból kivont egy vényköteles gyógyszert az NNGK. Adatvédelmi bejelentést tettek a gondos óra program miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átfogó informatikai rendszer átállásra készül az MVM, ezért több földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés is átmenetileg szünetelni fog. A társaság arra kéri a lakosság üzleti ügyfeleit, hogy halasztható ügyeiket lehetőség szerint szeptember 17-e előtt intézzék el. Ettől a naptól nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, valamint nem lehet majd feltölteni az előre fizetős gázmérőket. A személyes ügyfélszolgálatokon is csak korlátozott ügyintézéssel lesz lehetőség. A szolgáltatók külön kéri az előre fizetős mérőt használókat, hogy időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszer átállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, kisebb korlátozások október elején is előfordulhatnak. Kivont a forgalomból egy ritka és súlyos autoimmunbetegségek kezelésére használt vínköteles gyógyszert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság az egészségügyi szolgáltatóktól is visszahívta az érintett készítményt. Az eljárás azután indult, hogy az Európai Bizottság visszamondta a gyógyszeruniós forgalomba hozatali engedélyét. Az Európai Gyógyszerügynökség szakmabizottsága szerint már nem igazolt, hogy a készítmény előnyei meghaladják a kockázatait. A gyógyszert májkárosodással és súlyos EPU-ti szövődményekkel is összefüggésbe hozták. A határozat szerint Magyarországra 75 darab érkezett belőle, de beteghez nem jutott el. Bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságnál a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondos óra program adatkezelése miatt. Tanács Zoltán miniszter közlése szerint elegendő információ gyűlt össze ahhoz, hogy felmerüljön a nem megfelelő adatkezelés gyanúja. A minisztérium átadja a hatóságnak a releváns dokumentumokat és információkat, hogy kiderüljön, milyen személyes adatok kerülhettek átadásra, akik férhettek hozzá ezekhez, és mire használták őket. A tárca azt is vizsgáltatná, hogy kezelték-e az adatokat a szerződésben meghatározott céltól eltérően. Az ügy előzménye, hogy korábban egy együttműködési megállapodás került elő a program adatkezelésével kapcsolatban. Már egy tucat ügyész és nyomozó elfogadta Unger Anna állás ajánlatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál. Erről a hivatal elnöke beszélt az RTL híradónak. Unger Anna szerint a cél egy erős szakmai állomány felépítése, amely a közvagyont érintő ügyek feltárásán és a visszaszerzési folyamatok előkészítésén dolgozik majd. Első munkanapján a NAV frissen kinevezett elnökét is megkereste, hogy kezdjék el összeállítani azoknak a cégeknek a listáját, amelyek bevételének jelentős része közbeszerzésekből származik. Ezeknél az eseteknél a hivatal vizsgálatot indíthat. Az MVVH átmenetileg egy budapesti irodaépületben működik majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A napi pollen koncentrációja magasok felé nagyon magas szintet ér el, de a napokban helyenként átmenetileg valamelyest mérséklődhet a pollen terhelés. Akár egy-egy futózápor zivatar is csökkentheti. A kora reggeli órákban pénteken 11-19 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép délelőtöt, ez a Sunshine FM, pontosan 9:40 van. És pont eljött az ideje annak, hogy megnézzük, mi történik ma időjárásunkban. Kitartanak az időjósok amellett, hogy 28-30 fok lesz, gyengébb szél érezteti hatását, hidegfront is érvényesülhet egy gyengébb formájában, közepesen felhős, és sok-sok napsütés, ez várható mára, és szinte holnapra is pontosan ugyanez. Egyébként a mai 28-29 fok egy kicsikét marad el az évszázados meleg rekordtól, amit 2 évvel ezelőtt körös szálláson jegyeztek fel, 36,5 fok volt. Azért szerintem arra már annyira nem vágyunk, főleg, hogy bezártak a strandok is, tehát már hova ez a nagy meleg. Csákváron viszont ott volt a negatív rekord, még 59-ben 1,1 fokra ébredhettek a csákváriak. Na, az már kifejezetten tél, a szirít szeptember 3-án. A következő napokban sem lesz semmilyen kiugrás, a hajnali hőmérsékletek is 13-15 fokosak, napközben általában 28-30, szóval teljesen egy kiegyensúlyozott és elviselhető hőmérsékletnek lehetünk majd tanúi és élvezői. Na, kedves Hildek és Gergelyek, remélhetőleg ti is élvezitek a mai napot, hiszen ma van a névnapotok, Isten éltessen benneteket sokáig!

csak jó zene ez a Sunshine FM, és hát üdv a keltetőben a továbbiakban is. Üzemanyagár változás, nézegetem itt, hát ha lesz itt egy hirtelen egy óriási csökkenés. A mai árazás alapján az országos átlagárak nem változtak a tegnapihoz képest, így sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj átlagára nem módosult, írja egyébként a holtankoljak.hu. Tehát így nagyjából a 95-ös benzin átlagára 600 forint, a gázolai pedig körülbelül 680. Bármilyen információtok lenne, nagyon szívesen fogadjuk. Ma reggel azért történt egy-két baleset, vannak fennakadások, de azért a munkálatok ebben a jó időben jól haladnak, és remélhetőleg mi hamarabb mindenki, minden egyes környék, körzet és vételkörzetünk, minden egyes útszakasza visszakapja a jól megérdemelt forgalmat, és hát haladhat majd minden a maga medrében. Ahol esetleg fennakadás van, azt megírhatjátok, köszi előre, és hát ha többieken tudunk segíteni, hogy arra pont ne menjetek, mert ott már amúgy is sokan vannak, és ők se nagyon haladnak. Ráadásul 0-20-3-16-3000, köszi előre, és hogyha üzensz, én meg küldök nektek egy jó dalt, még 98-ban, ez a Venga Boys dala.

0: Damien O'David énekelt, ez volt a Talk To Me, ez pedig még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. 10 perc múlva 10 óra, úgyhogy Váci Zoli készülődik, megtette már a kötelező bemelegítő karkörzéseket, torokköszörülést, és teljes mértékben készen áll, szívvel, lélekkel, itt lesz 10 után, előtte friss hírek, információk, de hát mindezek előtt azért hadd mutassam már meg, hogy ha esetleg lemaradtatok volna ma reggelről, hogy mit szalasztottatok el?
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Hajdunánási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
0: Saját erőből.
2: Saját erőből. Mm. És hát hónapokon keresztül készült fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
0: Milyen anyagból vannak
2: és
0: ezek vajon?
2: Hát ezt meg nem mondom, majd ez egyszer felhívjuk Mónus Józsefet, megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, de hát, hogy az elmúlt hónapokban. Na most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
0: Nem is az, hanem az nem mondta senki,
2: meg elkészíteni.
0: Csak egy van, mindig utána kell menni.
2: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is, utána nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik

0: messzire lehet lőni egy nyílbeszélőt. Tehát nem volt viszonyítási alapom, de ha engem kérdeztél volna, akkor így azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy hát egy ilyen 200-300 méterre.
1: Igen, de hát nagyon durva, hogy, 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyílvesző. Tehát, hogy, jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta meg.
0: Mert annyira erős a húr.
1: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
0: Tart, uram, elfáradtam, én le akarom tenni.
1: Tart, de közben még az asszony hívál, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok, tehát nem, nyilván ez nem így működött.
0: Meg a szurkot le kell mennem megkavarni.
1: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
0: Persze, tehát, nem.
1: Főleg a jelenlegi állapotunkba. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek. Tehát...
0: Hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Nagyjából ezekkel múlattuk az időt a mai keltetőben. Köszi, hogy velünk voltatok, és remélhetőleg a munkaidő is gyorsabban telt velünk. Váci Zoli is próbálja majd bepörgetni a jó zenékkel és sok-sok útinformációval, illetve játékkal. Holnap is lesz keltető, a maiból viszont búcsúzik most Dankó Laci. És szép napot kíván Olasz Gabi. Csóközön!
3: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Titkos kormányhatározatokban oszthattak szét több 100 milliárd forintot. A Tisza párt csatlakozna az Európai Néppárthoz, a NAV nevében küldenek hamis visszatérítési SMS-eket, Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Legalább 500 milliárd forintról rendelkezhetett titkos kormányhatározatokban az előző kormány. A választás előtti hónapokban írta a 24.hu nyomán a Telex. A miniszterelnökség több korábban nem nyilvános kormányhatározatot adott ki a lapnak, amelyek többsége pénzosztásról és költségvetési átcsoportosításokról szólt. A dokumentumok szerint állami források jutottak többek között cégeknek, alapítványoknak, egyesületeknek, kulturális szervezeteknek és ingatlanvásárlások támogatására is. A jogi igazgató szerint az előző kormány ezzel törvénysértést követhetett el, ha kiadott iratok mellett további határozatok a felülvizsgálat után is titokban maradhatnak. Magyar Péter miniszterelnök Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a találkozó Magyarország uniós kapcsolatairól, a menekültügyi bíróságokról és az új európai költségvetésről is egyeztettek. Magyar Péter közlése szerint jelezte Webernek, hogy a Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást. A bejegyzés szerint a kormány azt is kezdeményezi majd, hogy az eddig kiszabott menekültügyi bírságokat írják jóvá az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében. A NAV tájékoztatása szerint a csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben azt állítják, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 000 forintos visszatérítést hagytak jóvá. A pénz kiutalásához egy linkre kellene kattintani, ez azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelem adóbevallást még nem is lehetett benyújtani, így azt feldolgozni nem tudták. A NAV hangsúlyozza, SMS-ben vagy e-mailben nem kér bankkártya adatokat és ügyintézési linket sem küld adó visszatérítéshez. Újabb akkumulátoripari üzem létesülhet Debrecenben, írta a Debreciner nyomán a 24.hu. A tervezett beruházással kapcsolatban június óta környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlik a Dubihar vármegyei kormányhivatalnál. Az üzemet egy kínai akkumulátorgyártó debreceni leányvállalata hozná létre. A tájékoztató szerint a létesítményben akkumulátor, cellák, modulok és pakkok csomagolásának módosítását, valamint szerelés és javítási műveleteket végeznének. A dokumentum hangsúlyozza, hogy nem történne elektródgyártás, elektrolit kezelés vagy cellagyártás. Az üzem működése során évente több ezer tonna nem veszélyes és több tíz tonna veszélyes hulladék keletkezhet. Az eljárás része lesz egy közmeghallgatás is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Végén sok napsütésre számíthatunk, egy-egy futóznápos zivatar előfordulhat. 27-35 fok közötti értékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 10 múlt 4 perccel, köszi, ha velünk vagy, én délután 2-ig ma is neked zenélek. Ez itt a Juice, ahol Hugel és a magyar hölgy Imael Angel Moving to the Sunny Up érkezik, aztán sorban a többi kedvenc.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Rádió a Sunshine FM-mel ma is, hiszen hozzuk neked folyamatosan a jó zenét és sok érdekességet. A mai napról most például az orvos meteorológiával indítunk éjjel, ugyanis egy hideg front ért el minket, ami vétel körzetünkbe keletre már nem nagyon jut el. Ma is folytatódik az ilyenkor szokásosnál lényegesen magasabb hőmérséklet. Ez ugye az orvos meteorológiai helyzetet rontja, mert hogy az időjárás érzékeny emberek erre azért sajnos érzékenyek, délutántól pedig majd a magasabb légrétegekben megindul a melegedési folyamat, ezért ugye a melegfront jellegű panaszok jöhetnek elő, fáradékonyság, rosszul létek, migrénes panaszok, de ide tartozik a leeső vérnyomás, szédülés, növekvő bizonytalanság érzet. Na de az orvos meteorológiát ma is a jó zenék követik, a Solvay, akikhez beugrik a Follow the Flow énekese is.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egy érdekes témát találtam mára is ide az Egészségpercben. Képzeljétek, hogy egy kutatás szerint a szüleinken is múlik, hogy mi meddig fogunk élni, ugyanis a genetika nagyban befolyásolja életünk hosszúságát, és fontosabb lehet a genetika a hosszú élethez, mint az életmód, olvasható az új tanulmányban. Az emberi élettartam 55-60%-ban örökletes genetikai tényezőktől függ. Az elemzés több évtizedes tudományos nézetet kérdőjelez meg, korábban csak 10-20%-ra becsülték a genetikai hozzájárulást a hosszú élethez. Na de, ennek az új kutatásnak a szakemberei szerint a régi kutatások nem választották szét eredményesen a külső tényezőket az emberi testen belüli tényezőktől. A fertőző betegségek vagy balesetek miatti haláleseteket, a DNS károsodásból származó fokozatos szervi hanyatlást. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy nem minden természetes halálok örökölhető egyformán. A demencia, valamint a szív- és érrendszeri betegségek nagy genetikai befolyást mutatnak, míg a rák örökölhetősége sokkal alacsonyabb, ami arra utal, hogy véletlenszerű sejtmutációk vagy környezeti kiváltó okok lehetnek felelősek a daganatos betegségekért. A kutatók azonban figyelmeztetnek rá, lehet, hogy egyes emberek genetikailag hajlamosabbak a hosszú életre, de a többiek esetében az életkörülmények és az életmód is döntő szerepet játszik. A megfelelő táplálkozás, rendszeres testmozgás, az elegendő alvás elengedhetetlen egészségünk megőrzéséhez, és persze a hosszú élethez.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Hello Sunshine-osok! Miley Cyrus éppen aktuális slágere szólt End of the World címen, Miley rajongók pedig figyelem, a világhírű popdíva 10. lemezét készítette el, ami szeptember 18-án fog majd megjelenni, és Miley friss anyagán személyes hangot üt meg, és egy szerelmi történet kerül középpontba. Az új korongra 10 dal került, és biztos ez is ilyen jó kis zenéket tartalmaz majd, mint az iménti, na de ebbe az órában még belefér Filó, aztán már kapjuk is a friss híreket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Felgyújthatták egy férfi autóját egy debreceni parkolóban. Több debreceni utcában szünetel a vízszolgáltatás. Újabb akkumulátoripari beruházás körvonalazódik városunkban. Földi Betti vagyok, imád részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emelt a debreceni járásügyészség két ember ellen, akik a vád szerint felgyújtották egy férfi autóját egy debreceni parkolóban. Az ügyészség szerint a felnőtt korú vádott és a sértett párkapcsolatban álltak, de összevesztek, a nő pedig bosszút akart állni. A vádirat alapján fiatalkorú társával benzint vásároltak, majd megkeresték a férfi autóját. A nő a benzint a jármű tetejére locsolta és meggyújtotta, a társa pedig figyelte a környéket. A tűz átterjedt két másik autóra is, így összesen jelentős kár keletkezett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és közérdekű munkát indítványozott. Ivóvízbekötési munkák miatt több debreceni utcában is vízhiányra kell számítani szeptember 8-án kedden. A debreceni vízmű megbízásából a külső vásártér 11 szám alatt dolgoznak majd a szakemberek, várhatóan reggel 8:30 és déli 12 óra között. A munkálatok idején nem lesz víz a külső vásártér 8 és 13 szám közötti szakaszán, valamint a Téren János utcában. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a munkák befejezése után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz. Ez az egészségre nem veszélyes, de fogyasztás előtt érdemes ülepíteni, illetve rövid ideig kiengedni a kerti csapon. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint továbbra is nyitott a párbeszédre Debrecen polgármesterével. A Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselője közösségi oldalán azt írta, államtitkárként első hivatalos levelét Papp Lászlónak küldte és száfolta, hogy ne kereste volna a városvezetőt. Bejegyzésében úgy fogalmazott, a közlekedés és beruházási minisztériumban nyáron is dolgoztak, és Debrecen nagy nyertese lett a vasútfejlesztési terveknek. Tárkányi szerint a nagyállomás fejlesztése is megvalósulhat, hozzátette, ajtaja továbbra is nyitva áll a polgármester is minden érintett előtt. Újabb akkumulátoripari üzem jöhet létre Debrecen déli gazdasági övezetében, írja a Dehír. A tervezett tevékenység miatt már június óta környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlik a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalnál. A beruházást egy kínai akkumulátorgyártóhoz köthető magyarországi cég végezni az InPark új 44.000 négyzetméteres csarnokában. A tervek szerint akkumulátor cellák, modulok és pakkok csomagolásának módosítását, valamint szerelés és javítási műveleteket végeznének. A dokumentum szerint nem történne elektródgyártás, elektrolitkezelés vagy cellagyártás. Az üzemműködése során évente több ezer tonna nem veszélyes és több tíz tonna veszélyes hulladék keletkezhet. Új rendőrfőkapitány nevezte ki Hajdú-Bihar vármegyében. Pósvai Gábor belügyminiszter augusztus 31-ével visszavonta Illés Zoltán ezredes megyei főkapitányi megbízását, szeptember 1-től pedig Bak Rihárd ezredes bízta meg a tisztséggel. A döntést Mecsel Tamás országos rendőrfőkapitány ismertette Debrecenben a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság állománygyűlésén. Bak Rihárd korábban a miskolci rendőrkapitányságot vezette. Az eseményen Illés Zoltán átadta a csapatzászlót utódjának. Új játékos mutatott be a DBSC, a debreceni klub 3 évre szerződtette, Jannet. A 23 éves védekező középpályás Sierra Leone-ban született és háromszor szerepelt a guineai válogatottban. Klub szerint a játékos jó fizikai adottságokkal rendelkezik és a középpályán erősítheti a csapat játékát a következő időszakban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán néhol alakulhat ki kisebb esőfutó zápor, esetleg egy-egy zivatar megélénkül, néhol megerősödik. Az északnyugati szél, a maximumok 29 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi a friss híreket, Betty, neked pedig további jó munkát, de minden munkatársamnak ott a rádiókészülékek mögött. Jó munkát kívánok és pörgős napot, ez már tudjátok, kis péntek, amit itt elapakolunk nektek a legjobb zenékkel. Szigálával indulunk, és egy jó kis feldolgozást tőle.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Valószínűleg sejtosok. Itt vagyunk a Juice-ban, és a csütörtök délelőttének már lassan a végét érjük el. Itt a nyakunkon az ebédidő, na de az autósoknak már is passzolunk egy fontos hírt. Nagy Kálóból, aki szeretne eljutni Nyíregyháza irányába, kerüljön Oros felé, mert még mindig katasztrófa. Egyes üzenetírók 2-3 kilométeres sorról számolnak be nekünk. Szóval Nagy Kálóból Nyíregyháza felé inkább az elkerülőt használjátok Oros felé. Nálunk pedig már is jönnek a horoszkópok, csillagközi kalandozásaink után pedig Dua Lipa érkezik közénk.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos határozott kiállásával sikerrel visz végig egy javaslatot, de figyelnie kell arra, hogy ne gázoljon át másokon. A bika makadsága gátolhatja az együttműködést, érdemes meghallgatnia a fiatalabb kollégák javaslatait is. Az ikrek túlságosan sok szálat futtat egyszerre, és fennáll a veszélye, hogy semmit nem tud érdemben lezárni. A rák gondoskodó figyelme és diszkrét jelenléte komoly támaszt nyújt a túlterhelt társaknak. Az oroszlán élvezi a figyelem középpontját, és ha jól él a helyzettel, fontos előrelépést könyvelhet el. A szűz rendszerező képessége csúcsra jár, így pillanatok alatt átlátja a felhalmozódott elmaradásokat. A mérleg túlzott megfelelési kényszere miatt háttérbe szorulhatnak a saját fontos érdekei. A Skorpió szenvedélyes kiállása ösztönzőleg hat a környezetére, ha elkerüli a felesleges teátralitást. A nyilas széles látókörével globálisabb összefüggésekre mutat rá, ami új irányt ad a közös munkának. A bak túlzott szigorúsága távol tarthatja a segíteni akarókat, így érdemes lenne engedékenyebbnek lennie. A vízöntő eredeti látásmódja megmenti a csapatot a sablonos és unalmas megoldásoktól. A halak bizonytalansága miatt hajlamos lehet másokra hárítani a felelősséget, ideje kiállni a magáért.
1: Sunshine FM

Hello Sunshine, a sok maximális tisztelettel köszöntünk mindenkit itt a Juice-ban. Jó szokásunk az híven, ma is összeszedjük a nap fontos eseményeit szeptember 3-ára. Ma a Hildákkal névnapos, sok boldog névnapot kívánunk nekik. És képzeljétek, Linda, avagy Görbenóra, a Linda filmek nyomozója, kereken 70 éves ma, de Charlie Sheen is itt van a sztárszülő naposok között. 61 éves, hát ugye a két pasi, meg egy kicsi, az nagyon sok a kedvenc sorozata tőle. 2003-ban választották ki egyébként őt Charlie Harper szerepére, aki az iszákos nőfalót alakítja, amely karaktert egyébként a saját élete és imidzse inspirált, ezért többször jelölték egyébként Emmy és Golden Globe díjra. 8 évadon keresztül alakította ezt a karaktert, a legvégén már majdnem 2 millió dollárt kapott egy epizódért, aztán ugye ebből kirúgták, mert már egyszerűen nem bírtak vele, úgy viselkedett a stábtagokkal, meg a sok elvonó, na de a sztárszüli naposok között itt van Molnár Miklós is, de hogyha azt mondom, hogy az AK-26-os híró, így többen ismerik. 34 gyártya van a tortáján, mi pedig már is folytatjuk jó zenével. Itt van Ariana Grande, aztán pedig az új TNT-t játszom.

Ray és a Where's My Husband itt a Sunshine FM-en. Pár perc múlva dél, amikor is jönnek nálunk a friss hírek. Most viszont belefér ebbe az órába Cyril és a Stramblin' In, amit még mindig szívesen hallgatunk. Még most is nagy kedvenc, pedig már 2003-as Cyril slágere. Illetve hát miket beszélek, ez nem is Cyril slágere. Az ausztrál DJ csak 2023-ban egy remixet készített rá, ami ugye világhírű dal lett, listavezető minden országban. De hát ennek az eredetije lehet, hogy a mai generáció nem tudja, hogy egy 1978-as zene. Tudod mit? Megmutatom, hogy festett eredetiében. Our love is a lie, and so we begin. Na de most jön ugyanez Cyriltől, lesz némi kontraszt, aztán pedig friss hírek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen, itt az Aquaticum. Mondom gyorsan, augusztus 31 és szeptember 6 között 10% kedvezményt adunk minden strandjegyünkre, 20%-ot pedig, ha még az élményfürdőbe is benéznétek. Hogy miért? Mert nálunk tovább tart a nyár. Aquaticum.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor és

0: Héttel a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben. Körforgalmat terveznek a Kishegyesi útra. Újra szentelik a debreceni Attila téri templomot. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Folytatódik a közvilágítás fejlesztése Debrecenben. Szerdán megkezdődik a program harmadik üteme. Elsőként a Jégvirág és a Babarózsa utcában dolgoznak a szakemberek, ahol a meglévő közművezetékek feltárása után elosztószekrényeket telepítenek, majd bekötik a kábel végeket. A két utcában összesen 18 új lámpatestet és lámpákat szerelnek fel. A következő napokban a Hegyköz, a Besenyei, a Szappanfű, a Zeller, a Cikúria, a Törkei és a Zerge utcában is folytatódnak a munkák. Új körforgalmú csomópontot terveznek Debrecenben a Kishegyesi úton. A debreceni önkormányzat közbeszerzési eljárást írt ki a tervezési feladatokra, írja a Civis Hír a közbeszerzési értesítő alapján. A fejlesztés a határúti ipari park új bejáratának megközelíthetőségét segíteni. A tervező feladata a szükséges engedélyezés és kiviteli tervdokumentáció fejlesztése, valamint a csapadékvízelvezetési megoldások megtervezése is. A leendő körforgalom első körben kétszer egy sávos lenne, de úgy kell megtervezni, hogy később kétszer kétsávosra is bővíthető legyen. Az ajánlattételi határidő szeptember 16-a. Október 3-án újra megnyitja kapuit a debreceni istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyház, közismert nevén az Attila téri templom. A több mint 100 éves épület teljes körű rekonstrukciója 2023-ban indult, a beruházás célja pedig az volt, hogy a templom hosszú távon is méltó és biztonságos környezetet biztosítson a görögkatolikus közösség számára. A felújítás során nem csak műszakilag korszerűsítették az épületet, hanem belső tereiben és liturgikus környezetében is megújult. A templom 2015-ben emelkedett főszékesegyházi rangra, amikor Debrecen lett a Hajdúdorogi Főegyház megye központja és a görögkatolikus metropólia székhelye. Finanszírozási problémák nehezítik a debreceni tömegközlekedési fejlesztések előkészítését. A korábbi kormányhatározat még az egyes villamosvonal rekonstrukcióját és új villamosok beszerzését nevesítette 23,2 milliárd forintos indikatív forrással. Az IKOP Plus módosítása után azonban a projekt már a nagyállomás rekonstrukciójának, előkészítésének és villamoshálózat fejlesztésének tervezési szakaszára vonatkozik 7,8 milliárd forintos kerettel. Az önkormányzat szerint ez több mint 15 milliárd forintos forrás csökkentés jelent. Közben az egyes villamos pályája évente jelentős saját forrású karbantartást igényel. Megkezdi szereplését a 2026-27-es női kézilabda bajnokságban a Loki. A debreceni csapat első mérkőzését szeptember 3-án csütörtökön 18 órától Egerben játsza az NB1 újonca az Esterházy SC ellen. Az egri együttes az előző idényben harcolta ki a feljutást, keretének nagy része pedig most először tapasztalhatja meg itt mérkőzésén az élvonal tempóját. A Loki felkészülés erősebb ellenfelek ellen zajlott és több biztató eredményt is hozott, miközben a csapat időnként tartalékosan szerepelt. A legutóbbi edzőmeccsen már több visszatérő játékos is pályára léphetett, így a debreceniek győzelemmel kezdenék a pontgyűjtést. Mongol állami kitüntetés kapott Samkó Gábor, a debreceni egyetem természettudomány és technológiai karának adjunktusa. Az evolúciós genetikus a mongol-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, valamint a mongóliai oktatásban és kutatásban végzett munkájáért részesült elismerésben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. Szeptember 12-én a Deac címvédő Ferencvárost fogadja a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. A mérkőzést a Deac Sport Campuson rendezik, így a debreceni csapat valódi otthonának számító pályán fogadhatja a fővárosiakat. Az érthetően nagy érdeklődéssel várt találkozóra jegyeket elővételben pénteken délelőtt 10 órától lehet megvásárolni. A Deac labdarúgó mérkőzéseire érvényes eddigi 2026-27-es ingyenes kedvezmények ezúttal nem lesznek igénybe vehetők. 7 év után játszhat újra első osztályú meccset az Eszterházi SC női együttese. Nem csoda, hogy nagy a várakozás a Hevesi megye székhelye Negerben. A helyszín is NB1-es lesz, a doktor Kemény Ferenc sportcsarnokban fogadja az újonc, a DVSC Skyline együttesét. Nem volt zökkenőmentes a debreceni csapat felkészülése, sérülések, betegségek nehezítették a nyári hetek munkáját. Csütörtöktől már élesben bajnoki pontokért megy a játék, és a legutóbbi bajnokság bronzérmesének csak egy célja lehet, megszerezni a 2 pontot Egerben. Több mint 1 kilométeres lövésével világrekordot ért el Mónus József íjász, aki 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló csúcsot. Mindezt az Egyesült Államokban érte el. A sportoló rekord kísérletét hosszú felkészülés előzte meg. A hajdunánási születésű távlövő íjász az Egyesült Államokban Nevadában rendezett versenyen 6 nyílvesszőt lőtt ki. 4-et körülbelül 800 méternél találtak meg, az 5. pedig 1059 méterre repült, vagyis mindössze néhány méterrel maradt el a rekordtól. A 6. nyílvesszőt csak hosszabb keresés után találták meg a versenybírák közreműködésével, a mérés pedig 1060 méter és 59 centiméteres eredmény mutatott, amellyel Mónus Józsefnek 80 centiméterrel sikerült megjavítania a fennálló korábbi csúcsot. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: A napi pollen koncentrációja a magasok felé nagyon magas szintet ér el, de a napokban helyenként átmenetileg valamelyest mérséklődhet a pollen terhelés. Akár egy-egy futózápor zivatar is csökkentheti. A kora reggeli órákban pénteken 11-19 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Nádor utcától a Bem térig történik most már az útburkolati jeleknek a fölfestése. Itt óránként változik, tehát ahogy haladnak a festéssel, változik a forgalmi rend, van úgy, hogy a szembejövő forgalmi sávot kell igénybe venni, tehát itt óriási nagy figyelemmel közlekedjünk, mert hadd haladjanak a munkával, hogy holnap ezt be tudják fejezni. A város egész területén azt tapasztaltuk, hogy óriási forgalomban közlekedünk, leginkább az iskolák környéke a veszélyeztetett hely, és itt azért hagyj egyezzem már meg, hogy úgy tegyük már ki a gyermeket az iskolánál, hogy ezzel ne gátoljuk a forgalmat, az amúgy is óriási forgalmat, tehát legyünk szabálytisztelő, szabálykövető, és akkor nem kell balesetről beszámolni.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Déli óránk végét értük el, elosszan, sajnos. De tudjátok, hogy ez még nem a vége. Kettőkor búcsúzunk, addig viszont még sok jó dolog vár ránk, rengeteg jó zenével. A következő órát is érdemes itt tölteni nálunk, hiszen ugye mivel sütörtök van, irány a mozi, és hozzuk a heti új premiereket, beszélünk például az új Torrentéről, de minden idők legnagyobb akció sci-fi-je, a Terminátor 2 is visszatér felújítva a mozikba. Nekem már a jegyem is megvan rá. Na, szóval ezekről is szó lesz majd utolsó óránkban, hozunk programokat, szóval nagy hiba lenne kapcsolgatni. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét,

0: friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Októberben újra pályáztatnak több iskola igazgatói helyet. Tanszercsomaggal segíti az egyszülős családokat az egyszülős központ. Több oktatási változással indult az új tanév. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Októberben újra kiírják azoknak az iskolaigazgatói pozícióknak a pályázatait, ahol csak rövid távú megbízás született, közölte Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyár folyamán 467 iskolaigazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 pályázó kapott 5 évre szóló megbízást. Azoknál az intézményeknél, ahol ideiglenes, legfeljebb egy éves megoldásról döntöttek, a tanév biztonságos elindítása után október 1-én írnak ki új pályázatot. A pályázatokat az érintett tankerületek kérdetik meg. A kormány korábban az iskolai igazgatók munkáltatói jogainak visszaadásáról is döntött. Októbertől idén is folytatódik az iskolában az erdőprogram, amelynek őszi ütemében 400 iskolában tartanak ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat. A 6 és 14 év közötti diákoknak összesen mintegy 1200 alkalmat szerveznek. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter közlése szerint a program középpontjában ezúttal a biológiai sokféleség áll. A szakemberek játékos élmény alapú feladatokon keresztül mutatják be az erdei életközösségeket és azok megóvásának fontosságát. Az erdőpedagógus sok az iskolákba látogatnak el, így a gyerekek helyben vehetnek részt a foglalkozásokon. A kezdeményezés eddig több mint 160 ezer diákot ért el. Tanszercsomagokkal támogatja 156 gyermekiskola kezdését az egyszülős központ. A szervezet több mint 5,5 millió forint értékben biztosít felszereléseket az érintett diákoknak. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, ezekben iskolatáska, tolltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek is helyet kaptak. További alsó tagozatos felsős és középiskolás tanulók évfolyamukhoz igazodó tanszereket kapnak, több gyermek pedig külön támogatásként tolltartót és füzeteket vehet át. A tanévkezdéshez szükséges füzet valamennyi támogatott diáknak biztosítják. A kezdeményezés célja, hogy enyhítsa az egyszülős családok iskolakezdési terheit. Több a korábbiaktól eltérő oktatási intézkedéssel indult a 2026-27-es tanév. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium eddigi döntései között szerepel az iskolai autonómia növelése, a tankerületi rendszer átalakítása, valamint a pedagógusok korábbi teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztése. A tanévrendjében új elemként jelenik meg a gyerekek és a diákok hangja projektnap, és egyszerűsítik a kompetenciamérések rendszerét is. Az alsó tagozaton rugalmasabb tanulást szervezés, több mozgást, kevesebb házi feladatot és élmény alapúbb oktatást javasolnak az iskoláknak. Emellett változások jöhetnek a tankönyvellátásban, a szakképzés irányításában, a pedagógus képzésben és később az iskola érettségi rendszerben is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Egy gyenge hidegfront érzékeltetheti kissé a hatását, fejfájás, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. Többfelé friss levegő lesz péntek hajnalban, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi, ha itt vagy nálunk, ez a Sunshine FM, mi pedig az utolsó dzsúszos órát is telepakoljuk remek zenékkel, és ebben az órában arról is hallhatsz, hogy jövőre visszatér a Budapest parádé, hozom nem sokára a részleteket.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.

0: Szuper napot és jó rádiózás mindenkinek, egy nagyon-nagyon vidám filmről lesz most szó. Hát egy ikonikus karakter, Torrente, ugyanis visszatér a mozikba, most csütörtöktől. Na de nézzük a tartalmat. Torrente, az erkölcstelen ex-zsaru minden eddiginél nagyobb fába vágja a fejszéjét, úgy határoz, hogy ő lesz Spanyolország következő miniszterelnöke. Kampány körútján természetesen szedett-vedett bandája is vele tart, amivel azonban egyikük sem számolt, hogy a politikában nagyon könnyű ellenségeket szerezni. Hát nagyjából ez röviden a története, tehát az új Torrente filmnek, amit már csütörtöktől bárki megnézhet a moziban, de a legendás Terminátor 2-re is beülhetsz mától, ugyanis a film kereken 35 éves lett, és augusztus 29-én van a filmben az ítélet napja, ahol ugye az emberiség nagy része elpusztul, mert hogy a gépek ellenünk támadnak. Ennek apropóján ehhez az időponthoz igazítva világszerte ismét mozikba kerül a Terminátor 2. Soha nem volt még olyan aktuális a téma, mint napjainkban a mesterséges intelligencia térhódításával. Na de mi már is megyünk tovább itt a Juice-ban.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: De nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt, mondjuk fél percen, egy percen keresztül, és tartotta meg.
3: Mert annyira erős a húr.
2: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
3: Tart, uram, elfáradtam, én le akarom tenni.
2: Tart, de közben még az asszony hívál, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok, tehát nem, nyilván ez nem így működött.
3: Akkor a szurkot le kell mennem megkavarni.
2: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
3: Tehát,
2: főleg a jelenlegi állapotunkban. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok, még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek. Tehát...
3: Hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összefoglaló.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Izdítsátok a belső kincsvadászatokat, mert szeptember 5-én és 6-án igazi szikrázó csodavilág költözik Nyíregyházára. A jubileumi 40. nemzetközi ásványbörze és ékszerkiállításon lélegzetelállító kristályok, csillogó drágakövek és egyedi kézműves ékszerek között válogathattok a Váci Mihály Kulturális Központban. Garantáltan minden szem megakad majd ezeken a természet alkotta gyönyörűségeken. Készüljetek fel egy felejthetetlen színházi utazásra Franciaországtól egészen Tündérországig, mert szeptember 18-ától a Csokonai Teátrum nagy színpadára érkezik Kacsó Pongrác, János Vitéz című népszerű daljátéka. Petőfi örök klasszikusa és Heltai Jenő varázslatos versei Fejes Szabolcs rendezésében kelnek életre Debrecenben. Éljétek át Kukorica Jancsi és Iluska síron túl is tartó örök szerelmének történetét ezen a nagyszabású előadáson.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

pár perc múlva, 2 óra szóval búcsúznunk kell, már lassan elérjük a 26-28 fokot, úgyhogy a napsütés és a meleg szerelmesei még használják ki azt a kis időt, ami előttünk van, ugyanis szeptember 10-e körül azt mondják, hogy markáns változás jöhet lehűléssel és csapadékkal, ekkor már rajtóstól berúgja magát az ősz, úgyhogy készíthetjük a pulóvereket. Váci Zoli viszont már a búcsúzik, egyelőre még nyárias hangulatban, remélem találkozunk legközelebb is, holnap délelőtt 10-től várlak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: programajánló és a nagyvilág érdekességei.
1: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Napokra szünetelt a földgázos ügyintézés. Forgalomból kivont egy vényköteles gyógyszert az NNGK. Adatvédelmi bejelentést tesznek a gondos óra program miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átfogó informatikai rendszer átállásra készül az MVM, ezért több földgáz szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés is átmenetileg szünetelni fog. A társaság arra kéri a lakosság üzleti ügyfeleit, hogy halasztható ügyeiket lehetőség szerint szeptember 17-e előtt intézzék el. Ettől a naptól nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, valamint nem lehet majd feltölteni az előre fizetős gázmérőket. A személyes ügyfélszolgálatokon is csak korlátozott ügyintézéssel lesz lehetőség. A szolgáltatók külön kéri az előre fizetős mérőt használókat, hogy időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszer átállás szeptember 21 és 29-e között zajlik. Kisebb korlátozások október elején is előfordulhatnak. Kivont a forgalomból egy ritka és súlyos autoimmunbetegségek kezelésére használt vínköteles gyógyszert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság az egészségügyi szolgáltatóktól is visszahívta az érintett készítményt. Az eljárás azután indult, hogy az Európai Bizottság visszamondta a gyógyszeruniós forgalomba hozatali engedélyét. Az Európai Gyógyszerügynökség szakmabizottsága szerint már nem igazolt, hogy a készítmény előnyei meghaladják a kockázatait. A gyógyszert májkárosodással és súlyos EPU-ti szövődményekkel is összefüggésbe hozták. A határozat szerint Magyarországra 75 darab érkezett belőle, de beteghez nem jutott el. Bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságnál a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondos óra program adatkezelése miatt. Tanács Zoltán miniszter közlése szerint elegendő információ gyűlt össze ahhoz, hogy felmerüljön a nem megfelelő adatkezelés gyanúja. A minisztérium átadja a hatóságnak a releváns dokumentumokat és információkat, hogy kiderüljön, milyen személyes adatok kerülhettek átadásra, kik férhettek hozzá ezekhez, és mire használták őket. A tárca azt is vizsgáltatná, hogy kezelték-e az adatokat a szerződésben meghatározott céltól eltérően. Az ügy előzménye, hogy korábban egy együttműködési megállapodás került elő a program adatkezelésével kapcsolatban. Már egy tucat ügyész és nyomozó elfogadta Unger Anna állás ajánlatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalnál. Erről a hivatal elnöke beszélt az RTL híradónak. Unger Anna szerint a cél egy erős szakmai állomány felépítése, amely a közvagyont érintő ügyek feltárásán és a visszaszerzési folyamatok előkészítésén dolgozik majd. Első munkanapján a NAV frissen kinevezett elnökét is megkereste, hogy kezdjék el összeállítani azoknak a cégeknek a listáját, amelyek bevételének jelentő része közbeszerzésekből származik. Ezeknél az eseteknél a hivatal vizsgálatot indíthat. Az MVVH átmenetileg egy budapesti irodaépületben működik majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Éteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Egyre több felé süt majd ki később a nap, hajnalban 11-19 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Zolinak az elmúlt órákat, Bettinek pedig a legfrissebbeket. Nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, 2 óra után járunk 3 perccel, a következő órákban is hozom a kiváló zenénket, Nyíregyházán a Kert utcán tessék ügyezni, Debrecenben pedig a Mester utcán. Kezdünk elsőként Loi sikerével, Szóla Get Lucky!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg visszélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: A Sunshine FM-en kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Krisz Rudin és az Egyensúly a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, itt a kis péntekünkben is ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert képzeljétek így, ma sikernap van, ez most kedvezhet azoknak a dolgoknak, amelyekben szeretnénk előrelépni, de ehhez nekünk is mozdulnunk kell. Jó nap lehet egy fontos beszélgetésre, egy döntés meghozatalára, vagy arra, hogy végre ne csak tervezzünk, hanem tegyünk is valamit a céljainkért. Ma könnyebben találhatunk jó irányt, de a siker nem mindig látványos. Néha egy apró lépés indítja el a nagyobb változást. A sikernap üzenete egyszerű, használjuk ki a lendületet, és merjünk elindulni afelé, amit szeretnénk. Ezek így tehát a jó tanácsok a kis péntekünkre a sikernaptárunk szerint. Útinfók mindjárt előtte, viszont Robin Schulz érkezik.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyháza Mandavakor magasságában a magyar között munkatársai kaszálási munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban majd korlátozásra kell készülni. Szintén dolgoznak Nyíregyháza és Nagykialó között, ugye itt útépítési munkákat végeznek, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Sajnos a mai napon is már több kilométeres torlódás is kialakult, emiatt van olyan időszak, amikor akár 10-20 percet is várakoznunk kell. Rengeteg türelem tablettát kívánok. További munkákra kell készülni Debrecenben, ugye ott a Füredi úton sávzárás nehezíti a haladást, illetve szintén munkálatok miatt sávzárás van érvényben a Faragtár utcán. Várom a további infókat ma délután is, SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. És most vissza a legnagyobb kedvencekhez, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM,

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Shakira és a Day Day a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 3 órához érkeztünk, így átadom a terepet Bettinek, már is jönnek a legfontosabb hírek. És képzeljétek, Shakira már 8 éves korában elkezdett különböző dalokat írni, és egyébként már 13-14 éves korában megvolt az első albuma, azóta pedig töretlenül azért ontja magából a kiváló zenéket. Ez volt tehát a Day Day. A következő óránkat is megtöltöm majd többek között kódjátékkal, illetve ilyen fantasztikus királyzenékkel. Taylor Swift, The Fate of Ophelia mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Felgyújthatták egy férfi autóját egy debreceni parkolóban. Több debreceni utcában szünetel a vízszolgáltatás. Újabb akkumulátoripari

0: Ruházás körvonalazódik városunkban. Földi Betti vagyok, immár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Vádat emelt a debreceni járásügyészség két ember ellen, akik a vád szerint felgyújtották egy férfi autóját egy debreceni parkolóban. Az ügyészség szerint a felnőtt korú vádlott és a sértett pár kapcsolatban álltak, de összevesztek, a nő pedig bosszút akart állni. A vádirat alapján fiatalkorú társával benzint vásároltak, majd megkeresték a férfi autóját. A nő a benzint a jármű tetejére locsolta és meggyújtotta, a társa pedig figyelte a környéket. A tűz átterjedt két másik autóra is, így összesen jelentős kár keletkezett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és közérdekű munkát indítványozott. Ivóvíz bekötési munkák miatt több debreceni utcában is vízhiányra kell számítani szeptember 8-án kedden. A debreceni vízmű megbízásából a külső vásártér 11 szám alatt dolgoznak majd a szakemberek, várhatóan reggel 8:30 és déli 12 óra között. A munkálatok idején nem lesz víz a külső vásártér 8 és 13 szám közötti szakaszán, valamint a Téren János utcában. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a munkák befejezése után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz. Ez az egészségre nem veszélyes, de fogyasztás előtt érdemes ülepíteni, illetve rövid ideig kiengedni a kerti csapon. Tárkányi Zsolt államtitkár szerint továbbra is nyitotta a párbeszédre Debrecen polgármesterével. A Tisza Pár debreceni országgyűlési képviselője közösségi oldalán azt írta, államtitkárként első hivatalos levelét Papp Lászlónak küldte és száfolta, hogy ne kereste volna a városvezetőt. Bejegyzésében úgy fogalmazott, a közlekedés és beruházási minisztériumban nyáron is dolgoztak, és Debrecen nagy nyertese lett a vasútfejlesztési terveknek. Tárkányi szerint a nagyállomás fejlesztése is megvalósulhat, hozzátette, Ajtaja továbbra is nyitva áll a polgármester is minden érintett előtt. Újabb akkumulátoripar üzem jöhet létre Debrecen déli gazdasági övezetében, írja a Dehír. A tervezett tevékenység miatt már június óta környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlik a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalnál. A beruházást egy kínai akkumulátorgyártóhoz köthető magyarországi cég végezni az InPark új 44.000 négyzetméteres csarnokában. A tervek szerint akkumulátor cellák, modulok és pakkok csomagolásának módosítását, valamint szerelés és javítási műveleteket végeznének. A dokumentum szerint nem történne elektródgyártás, elektrolit kezelés vagy cellagyártás. Az üzem működése során évente több ezer tonna nem veszélyes és több tíz tonna veszélyes hulladék keletkezhet. Új rendőrfőkapitány nevezte ki Hajdú-Bihar vármegyében. Pósvai Gábor belügyminiszter augusztus 31-ével visszavonta Illés Zoltán ezredes megyei főkapitányi megbízását, szeptember 1-től pedig Bak Rihárd ezredes bízta meg a tisztséggel. A döntést Mecsel Tamás országos rendőrfőkapitány ismertette Debrecenben a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság állománygyűlésén. Bak Rihárd korábban a miskolci rendőrkapitányságot vezette. Az eseményen Illés Zoltán átadta a csapatzászlót utódjának. Új játékos mutatott be a DBSC, a debreceni klub 3 évre szerződtette, Jannet. A 23 éves védekező középpályás Sierra Leone-ban született és háromszor szerepelt a guineai válogatottban. Klub szerint a játékos jó fizikai adottságokkal rendelkezik és a középpályán erősítheti a csapat játékát a következő időszakban.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Változóan napos felhős időben lesz részünk, csupán néhol alakulhat ki kisebb esőfutó zápor, esetleg egy-egy zivatar megélénkül, néhol megerősödik. Az északnyugati szél a maximumok 29 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, ebben az órában játékkal folytatjuk majd, illetve jön Kiskata is a horoszkopokkal. Elsőként pedig kezdünk Taylor Swift-tel, aki az első olyan Grammy díjas előadó, aki 4-szer is megnyerte az évalbumát. Ez a The Fate of Ophelia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Kencsivel pörgettük itt a Király kisi csütörtök délutánunkat. Szinte már csak egy nagyobb lépése van a pintek, na meg a kult játék hazavihető ma is az Oasis Burger Sunshine menüje. A nyerő szám pedig a 3-as, ha valahol ott lapul a telefonszámodban, ne habozz, óra végén sorsolunk 20 3 16 3000. Ez az SMS Viber szám.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dua Lipával táncoltunk, ez volt a Dance the Night horoszkópokkal. Folytatjuk egyenesen Kiskatától. Szia, szia!
2: Szia, Roli! A KOS határozott kiállásával sikerrel visz végig egy javaslatot, de figyelnie kell arra, hogy ne gázoljon át másokon. A bika makadsága gátolhatja az együttműködést, érdemes meghallgatnia a fiatalabb kollégák javaslatait is. Az ikrek túlságosan sok szálat futtat egyszerre, és fennáll a veszélye, hogy semmit nem tud érdemben lezárni. A rák gondoskodó figyelme és diszkrét jelenléte komoly támaszt nyújt a túlterhelt társaknak. Az oroszlán élvezi a figyelem középpontját, és ha jól él a helyzettel, fontos előrelépést könyvelhet el. A szűz rendszerező képessége csúcsra jár, így pillanatok alatt átlátja a felhalmozódott elmaradásokat. A mérleg túlzott megfelelési kényszere miatt háttérbe szorulhatnak a saját fontos érdekei. A Skorpió szenvedélyes kiállása ösztönzőleg hat a környezetére, ha elkerüli a felesleges teátralitást. A nyilas széles látókörével globálisabb összefüggésekre mutat rá, ami új irányt ad a közös munkának. A bak túlzott szigorúsága távol tarthatja a segíteni akarókat, így érdemes lenne engedékenyebbnek lennie. A vízöntő eredeti látásmódja megmenti a csapatot a sablonos és unalmas megoldásoktól. A halak bizonytalansága miatt hajlamos lehet másokra hárítani a felelősséget, ideje kiállni a magáért.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. You can keep on crying, baby. Egyszerű, két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.

0: játszunk majd. És ahogy korábban említettem, a Suizy-vel kezdünk mindjárt.
1: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgerSandFries.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Folytatódik a közvilágítás fejlesztés a Debrecenben. Körforgalmat terveznek a Kishegyessy útra. Újra szentelik a debreceni Attila téri templomot. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Folytatódik a közvilágítás fejlesztése a Debrecenben, szerdán megkezdődik a program harmadik üteme. Elsőként a Jégvirág és a Babarózsa utcában dolgoznak a szakemberek, ahol a meglévő közművezetékek feltárása után elosztó szekrényeket telepítenek, majd bekötik a kábelvégeket. A két utcában összesen 18 új lámpatestet és lámpákat szerelnek fel. A következő napokban a Hegyköz, a Besenyei, a Szappanfű, a Zeller, a Cikúria, a Törkölyi és a Zerge utcában is folytatódnak a munkák. Új körforgalmú csomópontot terveznek Debrecenben a Kishegyessy úton. A debreceni önkormányzat közbeszerzési eljárást írt ki a tervezési feladatokra, írja a Civis Hír a közbeszerzési értesítő alapján. A fejlesztés a határúti ipari park új bejáratának megközelíthetőségét segíteni. A tervező feladata a szükséges engedélyezés és kiviteli terv dokumentáció fejlesztése, valamint a csapadékvízelvezetési megoldások megtervezése is. A leendő körforgalom első körben kétszer egysávos lenne, de úgy kell megtervezni, hogy később kétszer kétsávosra is bővíthető legyen. Az ajánlattételi határidő szeptember 16-a. Október 3-án újra megnyitja kapuit a debreceni istenszülő oltalma görögkatolikus főszékesegyház, közismert nevén az Attila téri templom. A több mint 100 éves épület teljes körű rekonstrukciója 2023-ban indult, a beruházás célja pedig az volt, hogy a templom hosszú távon is méltó és biztonságos környezetet biztosítson a görögkatolikus közösség számára. A felújítás során nem csak műszakilag korszerűsítették az épületet, hanem belső tereiben és liturgikus környezetében is megújult. A templom 2015-ben emelkedett főszékes egyházi rangra, amikor Debrecen lett a Hajdúdorogi Főegyház megye központja és a görögkatolikus metropólia székhelye. Finanszírozási problémák nehezítik a debreceni tömegközlekedési fejlesztések előkészítését. A korábbi kormányhatározat még az egyes villamosvonal rekonstrukcióját és új villamosok beszerzését nevesítette 23,2 milliárd forintos indikatív forrással. Az ICOP Plus módosítása után azonban a projekt már a nagy

0: Lomás rekonstrukciójának, előkészítésének és villamoshálózat fejlesztésének tervezési szakaszára vonatkozik 7,8 milliárd forintos kerettel. Az önkormányzat szerint ez több mint 15 milliárd forintos forrás csökkentés jelent. Közben az egyes villamos pályája évente jelentős saját forrású karbantartást igényel. Megkezdi szereplését a 2026-27-es női kézilabda bajnokságban a Loki. A debreceni csapat első mérkőzését szeptember 3-án csütörtökön 18 órától Egerben játssza az NB1 újonca az Esterházy SC ellen. Az egri együttes az előző idényben harcolta ki a feljutást, keretének nagy része pedig most először tapasztalhatja meg tétmérkőzésén az élvonal tempóját. A Loki felkészülése erősebb ellenfelek ellen zajlott és több biztató eredményt is hozott, miközben a csapat időnként tartalékosan szerepelt. A legutóbbi edzőmeccsen már több visszatérő játékos is pályára léphetett, így a debreceniek győzelemmel kezdenék a pontgyűjtést. Mongol állami kitüntetést kapott Samkó Gábor, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának adjunktusa. Az evolúciós genetikus a mongol-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, valamint a mongóliai oktatásban és kutatásban végzett munkájáért részesült elismerésben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Végén sok napsütésre számíthatunk, egy-egy futóznápos zivatar előfordulhat. 27-35 fok közötti értékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kis csőanyagfüggés szakemberei pedig megkezdték a helyreállítási munkálatokat. Az IBUVI szolgáltatásban már nincs kimaradás, a közlekedést azonban továbbra is érinti a hiba elhállítás. A 41-es főúttal párhuzamos érintett járda szakaszon a gyalogos és kerékpáros forgalom korlátozva van. A szakemberek arra kérik az arra haladókat, hogy fokozott figyelemmel és körültekintően közlekedjenek a munkaterület közelében. A javítás ideje alatt érdemes lassabban haladni és figyelni az ideiglenes forgalmi jelzésekre, valamint a munkát végzőkre.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A hétvégén a szelesebb tájakon élők körében fokozódhat a fejfájás, a maximumok 27-35 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, fergeteges délutánt kívánok mindenkinek, rögtön útinformációkkal kezdünk. Nyíregyházán a Tiszavasvári úton korábban rendőröket láttak hallgatóink, köszönöm az infót. Debrecenben a Faragtár utcán is rendőrségén ellenőrzésre kell majd készülni. Kezdünk elsőként Olivia Zinnál.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Miley Cyrus és az End of the World a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további kazdírotent kívánok mindenkinek, mindjárt majd útinformációkkal folytatjuk. Viszont képzeljétek, Siófok vezeti a balatoni bűnügyi toplistát a nyári adatok alapján. Júniusban, valamint júliusban itt regisztrálták a legtöbb lopást, valamint közterületi bűncselekményt is. Az összehasonlítás annyiban egy picit árnyalja a statisztikát, hogy ugye 100 ezer lakossal vetítik rá, miközben azért nyáron a turisták miatt többszörösére nőhet a városban tartózkodók száma. Érdekes kis statisztika, ezzel kapcsolatban további infók a sunshine.hu megtalálhatók. Mindjárt útinfókat hozok előtte, viszont a Diaz Menta projekttel folytatjuk. Egy újdonság 2026-ban, hölgyeim, uraim, ez már a méreg.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok, Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyháza Mandavakor magasságában a magyar között munkatársai kaszálási munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban majd korlátozásra kell készülni. Szintén dolgoznak Nyíregyháza és Nagykialó között, ugye itt útépítési munkákat végeznek, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Sajnos a mai napon is már több kilométeres torlódás is kialakult, emiatt van olyan időszak, amikor akár 10-20 percet is várakoznunk kell. Rengeteg türelem tablettát kívánok. További munkákra kell készülni Debrecenben, ugye ott a Füredi úton sávzárás nehezíti a haladást, illetve szintén munkálatok miatt sávzárás van érvényben a Faragtár utcán. Várom a további infókat ma délután is, SMS telefon Viber változatlan 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. És most vissza a legnagyobb kedvenc

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

a gázolaj pedig 1-2 forint hiány már eléri a 690 forintot literenként, ami azért nem semmi. A következő óránkat is megtöltöm majd olyan zenékkel, amit mindannyian szeretünk, jön majd Ed Sheeran, Curtis, illetve az FLM formáció is. Elsőként Ed Sheerannel kezdünk majd, a Sefer nyitja a következő zenei óránkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen, itt az Aquaticum. Mondom gyorsan, augusztus 31 és szeptember 6 között 10% kedvezményt adunk minden strandjegyünkre, 20%-ot pedig, ha még az élményfürdőbe is benéznétek. Hogy miért? Mert nálunk tovább tart a nyár. Aquaticum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Napokra szünetelt a földgázos ügyintézés. Forgalomból kivont egy vényköteles gyógyszert az NNGK. Adatvédelmi bejelentést tesznek a gondos óra program miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átfogó informatikai rendszer átállásra készül az MVM, ezért több földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés is átmenetileg szünetelni fog. A társaság arra kírja a lakosság üzleti ügyfeleit, hogy halasztható ügyeiket lehetőség szerint szeptember 17-e előtt intézzék el. Ettől a naptól nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, valamint nem lehet majd feltölteni az előre fizetős gázmérőket. A személyes ügyfélszolgálatokon is csak korlátozott ügyintézésre lesz lehetőség. A szolgáltató külön kéri az előrefizetős mérőt használókat, hogy időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszer átállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, kisebb korlátozások október elején is előfordulhatnak. Kivont a forgalomból egy ritka és súlyos autoimmun betegségek kezelésére használt vínköteles gyógyszert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság az egészségügyi szolgáltatóktól is visszahívta az érintett készítményt. Az eljárás azután indult, hogy az Európai Bizottság visszamondta a gyógyszer uniós forgalomba hozatali engedélyét.

0: Az Európai Gyógyszerügynökség szakmabizottsága szerint már nem igazolt, hogy a készítmény előnyei meghaladják a kockázatait. A gyógyszert májkárosodással és súlyos EPU-ti szövődményekkel is összefüggésbe hozták. A határozat szerint Magyarországra 75 darab érkezett belőle, de beteghez nem jutott el. Bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságnál a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondosóra programadat kezelése miatt. Tanács Zoltán miniszter közlése szerint elegendő információ gyűlt össze ahhoz, hogy felmerüljön a nem megfelelő adatkezelés gyanúja. A minisztérium átadja a hatóságnak a releváns dokumentumokat és információkat, hogy kiderüljön, milyen személyes adatok kerülhettek átadásra, kik férhettek hozzá ezekhez, és mire használták őket. A tárca azt is vizsgáltatná, hogy kezelték-e az adatokat a szerződésben meghatározott céltól eltérően. Az ügy előzménye, hogy korábban egy együttműködési megállapodás került elő a programadat kezelésével kapcsolatban. Már egy tucat ügyész és nyomozó elfogadta Unger Anna állás ajánlatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnál, erről a hivatal elnöke beszélt az RTL híradónak. Unger Anna szerint a cél egy erős szakmai állomány felépítése, amely a közvagyont érintő ügyek feltárásán és a visszaszerzési folyamatok előkészítésén dolgozik majd. Első munkanapján a NAV frissen kinevezett elnökét is megkereste, hogy kezdjék el összeállítani azoknak a cégeknek a listáját, amelyek bevételének jelentős része közbeszerzésekből származik. Ezeknél az eseteknél a hivatal vizsgálatot indíthat. Az MVVH átmenetileg egy budapesti irodaépületben működik majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Egy gyenge hidegfront érzékeltetheti kissé a hatását, fejfájás, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. Többfelé friss levegő lesz péntek hajnalban, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jelek.
2: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 5 óra után járunk, a Hildákat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek így szeptember 3-án. Nyíregyházán tessék vigyázni a Tokaji úton, Debrecenben pedig a Balmazújvárosin. Indítunk elsőként egy sirennel, Mári Szol a Suffer.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak józ.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan válasszunk megfelelő bankszámlatípust? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Számtalan akciós bankszámlajánlattal találjuk szembe magunkat, szinte nap, mint nap. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján érdemes dönteni. A saját bankolási szokásainkat érdemes első körben átgondolni, például használunk a bankkártyát online vagy fizikai vásárlásokra, milyen gyakran utalunk a bankszámlánkról, szeretnénk-e mobil alkalmazást vagy internetbankot használni, milyen rendszerességgel és összegben szoktunk ATM-ből készpénzt felvenni. Eltérő számlacsomagokat kínálnak a bankok, az egyes fizetési tranzakciók után eltérőek a díjak is. Érdemes arra is figyelni, hogy a nagyon kedvezményes, kvázi ingyenes számlacsomagok azt jelentik, hogy nem kell havi számlavezetési díjat fizetni, hogyha az ügyfél teljesít bizonyos feltételeket, például a munkabérét a bankszámlájára utalja, és havonta a minimum meghatározott darabszámban hajt végre tranzakciót. Itt viszont fontos, hogyha adott hónapban nem teljesítjük a bank által elvárt feltételeket, nagyobb összegű büntető díjat is számolhatnak fel.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: De nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta
5: meg. Mert annyira erős a húr.
4: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
5: Tart, uram, elfáradtam, én is, én le akarom tenni.
4: Tart, de közben még az asszony hívál, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbe, addig tartsátok, tehát nem, nyilván ez nem így működött.
5: Az a szurkot le kell mennem megkavarni.
4: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
5: Persze, tehát, nem.
4: Főleg a jelenlegi állapotunkban. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok, még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek. Tehát...
5: Hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Kiváló program lehetőségek közül válogathatunk majd a folytatásban is itt a Sunshine FM-en megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
3: Szia, Roli! Izzítsátok a belső kincsvadászatokat, mert szeptember 5-én és 6-án igazi szikrázó csodavilág költözik Nyíregyházára. A jubileumi 40. nemzetközi ásványbőrze és ékszerkiállításon lélegzetelállító kristályok, csillogó drágakövek és egyedi kézműves ékszerek között válogathattok a Váci Mihály Kulturális Központban. Garantáltan minden szem megakad majd ezeken a természet alkotta gyönyörűségeken. Készüljetek fel egy felejthetetlen színházi utazásra Franciaországtól egészen Tündérországig, mert szeptember 18-ától a Csokonai Teátrum nagy színpadára érkezik Kacsó Pongrácz János Vitéz című népszerű daljátéka. Petőfi örök klasszikusa és Heltai Jenő varázslatos versei Fejes Szabolcs rendezésében kelnek életre Debrecenben. Éljétek át Kukorica Jancsi és Iluska síron túl is tartó örök szerelmének történetét ezen a nagyszabású előadáson. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
4: Like when you said you felt so happy you could die.

Fusion és Ima Angel, ez volt a Moving to the Sun a kedvenceink között. 6 órához érkeztünk, így perceken belül kezdődik majd a kitúrás élő esti kívánság műsor Norvival. Várja majd a zenék kéréseket, üzeneteket, mi pedig holnap 2-kor találkozunk. Klassz estét kívánok, Condor Roland lelép, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van.

0: Ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM. Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Októberben újra pályáztatnak több iskola igazgatói helyet. Tanszercsomaggal segíti az egyszülős családokat az egyszülős központ. Több oktatási változással indult az új tanév. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Októberben újra kiírják azoknak az iskolaigazgatói pozícióknak a pályázatait, ahol csak rövid távú megbízás született, közölte Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyár folyamán 467 iskolaigazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 pályázó kapott 5 évre szóló megbízást. Azoknál az intézményeknél, ahol ideiglenes, legfeljebb egy éves megoldásról döntöttek, a tanév biztonságos elindítása után október 1-én írnak ki új pályázatot. A pályázatokat az érintett tankerületek hirdetik meg. A kormány korábban az iskolai igazgatók munkáltatói jogainak visszaadásáról is döntött. Októbertől idén is folytatódik az iskolában az erdő program, amelynek őszi ütemében 400 iskolában tartanak ingyenes erdőpedagógiai foglalkozásokat. A 6 és 14 év közötti diákoknak összesen mintegy 1200 alkalmat szerveznek. Gardos László az élő környezetért felelős miniszter közlése szerint a program középpontjában ezúttal a biológiai sokféleség áll. A szakemberek játékos élmény alapú feladatokon keresztül mutatják be az erdei életközösségeket és azok megóvásának fontosságát. Az erdőpedagógus sok az iskolákba látogatnak el, így a gyerekek helyben vehetnek részt a foglalkozásokon. A kezdeményezés eddig több mint 160 ezer diákot ért el. Tanszercsomagokkal támogatja 156 gyermekiskola kezdését az egyszülős központ. A szervezet több mint 5,5 millió forint értékben biztosít felszereléseket az érintett diákoknak. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kapja, ezekben iskolatáska, tolltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek is helyet kaptak. További alsó tagozatos felsős és középiskolás tanulók évfolyamukhoz igazodó tanszereket kapnak, több gyermek pedig külön támogatásként tolltartót és füzeteket vehet át. A tanévkezdéshez szükséges füzeteket valamennyi támogatott diáknak biztosítják. A kezdeményezés célja, hogy enyhítsa az egyszülős családok iskola kezdési terheit. Több a korábbiaktól eltérő oktatási intézkedéssel indult a 2026-27-es tanév. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium eddigi döntései között szerepel az iskolai autonómia növelése, a tankerületi rendszer átalakítása, valamint a pedagógusok korábbi teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztése. A tanévrendjében új elemként jelenik meg a gyerekek és a diákok hangja projektnap, és egyszerűsítik a kompetenciamérések rendszerét is. Az alsó tagozaton rugalmasabb tanulás szervezés, több mozgást, kevesebb házi feladatot és élmény alapú oktatást javasolnak az iskoláknak. Emellett

0: változások jöhetnek a tankönyvellátásban, a szakképzés irányításában, a pedagógus képzésben és később az iskola érettségi rendszerben is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MNB angol fondevizsa középárfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 431, az eurót 369, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 319 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankul Lászlót hallják. Augusztus 22-e és szeptember 3-a között Dél-Korea adott otthont a szenior atlétikai világbajnokságnak. A rangos nemzetközi eseményen a nyíregyházi szenior atléták közül egyedüliként Losonci László, a nyíregyházi sportcentrum szenior atlétája állt rajthoz. Az M70-es korcsoport 100 méteres síkfutásában 14.81-es eredménnyel a 18. helyen végzett. Teljesítménye egyben új országos csúcsot is jelentett. A 80 méteres gátfutásban még nagyobb sikert ért el, az elődöntőből bejutott a világbajnoki döntőbe, ahol a 6. helyen ért célba. 14.76-os időeredményével ebben a versenyszámban is új korosztályos országos csúcsot állított fel. Immár 10. alkalommal rendezte meg a Nyírsportese a Sóstókupa nemzetközi strandbirkózó versenyét, Nyíregyháza megyei jogováros és a Sóstó gyógyfürdők ZRT támogatásával. A szabolcsi, azaz Nyírsport, Balkány és Bökönyi csapatok mellett Hajdúnánásról, Tiszacsegéről, valamint Kassáról is érkeztek versenyzők. A Nyírsportese 4 indulója közül mindannyian éremmel térhettek haza. Juhász Dániel mind az U18-as, mind pedig a felnőtt korosztályban dobogóra állhatott. Több mint 1 kilométeres lövésével világrekordot ért el Mónus József íjász, aki 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló csúcsot. Mindezt az Egyesült Államokban érte el. A sportoló rekord kísérletét hosszú felkészülés előzte meg. A hajdunánási születésű távlövő íjász az Egyesült Államokban Nevadában rendezett versenyen 6 nyílvesszőt lőtt ki. Négyet körülbelül 800 méternél találtak meg, az ötödik pedig 1059 méterre repült, vagyis mindössze néhány méterrel maradt el a rekordtól. A hatodik nyílvesszőt csak hosszabb keresés után találták meg a versenybírák közreműködésével, a mérés pedig 1060 méter és 59 centiméteres eredmény mutatott, amellyel Mónus Józsefnek 80 centiméterrel sikerült megjavítania a fennálló korábbi csúcsot. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Egy gyenge hidegfront érzékeltetheti kissé a hatását, fejfájás, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. Többfelé friss levegő lesz péntek hajnalban, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában már jöhetnek az üzenetek. 0620-316-3000. Az óránkat indítom az Empire of the Sun-nal. Ez már a Volcano Dream.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Damiano David és Tyla. Ez volt tőlük a Talk to Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom az első óránkat, aki Péternek üzeni, hogy nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. Aztán Bence Eszternek üzeni, hogy remélem, tudod, mennyire fontos vagy nekem, legyen egy csodálatos estéd. Lilla pedig Dávidnak üzeni, hogy te vagy a napom fénypontja, szeretlek, és alig várom, hogy este hazaérj. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a

Soldém, és ez volt tőlük a Kalandó Arra az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Máté üzenetével megyünk tovább, aki Zsófinak üzeni, hogy bocsáss meg a tegnapiért, nem akartalak megbántani. Szeretlek. A Szeréka Tamásnak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig számíthatok rád, a legjobb ember vagy az életemben. Nóri pedig Balázsnak üzeni, hogy boldog születésnapot kívánom, hogy minden álmod váljon valóra. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban My Smith, ez pedig a Die Safe, a 2 órás élő esti kívánságműsorban.

0: Haló, kívánságműsor.
1: Sunshine FM.
2: Haló, jó estét kívánok, kívánságműsor.
1: Ez így van.
2: Szeretnék kérni egy számot Nótál Máriának, László Ovapusztáról, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, és hallottam, hogy műsorszolgáltatás estén, mivel mostanában nem érek rá stúdiót nézni, vagy tévét, hogy pánik, rohamma volt, vagy nem tudom, jobbulást kívánok neki, és valami elképesztő zeneszámmal szeretnék neki dukálni.
1: Jó.
2: Régi ismerősök vagyunk amúgy.
1: Rendben. Jó, akkor jó szórakozás neked hozzá.
2: Nagyon óta ismerjük, ismerettségünk van, fenntartom, csak mostanában én is elhivatott vagyok, mással foglalkozom, de azért kellőképpen mindig ott vagyok, ahol kell lennie. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Én is köszönöm, szép estét.
2: Szép estét.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Ariana Grande. És ez volt tőle a Problem az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Viszont, mivel perceken belül este 7 óra, ezért most egy picit megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont előtte szétnézünk az utakon. És mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Szent István András utca kereszteződésénél az útburkolatot felbontották, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták, itt mindenki figyelmesen közlekedjen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Rákóczi út 5 szám mögött egy kisebb területen felbontották az utat és a járdát, ami a gyalogos és a gépjármű forgalmat is egyaránt érinti. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy balesetünk, méghozzá Balmazújvárosi úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén van egy balesetünk a Szent Anna utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedés 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A 2 órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulom mindjárt David Guetta, a Teddy Swims és a Thousand Die 3-asával. Ez lesz a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Napokra szünetelt a földgázos ügyintézés. Forgalomból kivont egy vényköteles gyógyszert az NNGK. Adatvédelmi bejelentést tesznek a gondos óra program miatt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Átfogó informatikai rendszer átállásra készül az MVM, ezért több földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés is átmenetileg szünetelni fog. A társaság arra kírja a lakosság üzleti ügyfeleit, hogy halasztható ügyeiket lehetőség szerint szeptember 17-e előtt intézzék el. Ettől a naptól nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, valamint nem lehet majd feltölteni az előre fizetős gázmérőket. A személyes ügyfélszolgálatokon is csak korlátozott ügyintézésre lesz lehetőség. A szolgáltató külön kéri az előrefizetős mérőt használókat, hogy időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszer átállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, kisebb korlátozások október elején is előfordulhatnak. Kivont a forgalomból egy ritka és súlyos autoimmun betegségek kezelésére használt vinköteles gyógyszert a Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság az egészségügyi szolgáltatóktól is visszahívta az érintett készítményt. Az eljárás azután indult, hogy az Európai Bizottság visszamondta a gyógyszerúniós forgalomba hozatali engedélyét. Az Európai Gyógyszerügynökség szakmabizottsága szerint már nem igazolt, hogy a készítmény előnyei meghaladják a kockázatait. A gyógyszert májkárosodással és súlyos EPU-t szövődményekkel is összefüggésbe hozták. A határozat szerint Magyarországra 75 darab érkezett belőle, de beteghez nem jutott el. Bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságnál a Tudományos és Technológiai Minisztérium a gondos óra program adatkezelése miatt. Tanács Zoltán miniszter közlése szerint elegendő információ gyűlt össze ahhoz, hogy felmerüljön a nem megfelelő adatkezelés gyanúja. A minisztérium átadja a hatóságnak a releváns dokumentumokat és információkat, hogy kiderüljön, milyen személyes adatok kerülhettek átadásra, kik férhettek hozzá ezekhez, és mire használták őket. A tárca azt is vizsgáltatná, hogy kezelték-e az adatokat a szerződésben meghatározott céltól eltérően. Az ügy előzménye, hogy korábban egy együttműködési megállapodás került elő a program adatkezelésével kapcsolatban. Már egy tucat ügyész és nyomozó elfogadta Unger Anna állás ajánlatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalnál. Erről a hivatal elnöke beszélt az RTL híradónak. Unger Anna szerint a cél egy erős szakmai állomány felépítése, amely a közvagyont érintő ügyek feltárásán és a visszaszerzési folyamatok előkészítésén dolgozik majd. Első munkanapján a NAV frissen kinevezett elnökét is megkereste, hogy kezdjék el összeállítani azoknak a cégeknek a listáját, amelyek bevételének jelentős része közbeszerzésekből származik. Ezeknél az eseteknél a hivatal vizsgálatot indíthat. Az MVVH átmenetileg egy budapesti irodaépületben működik majd.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók.

0: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Egyre több felé süt majd ki később a nap, hajnalban 11-19 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Indulunk David Guetta, Teddy Swims és a Tózendály 3-asával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: The Kid Laroi, és az volt tőlük a Without You, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig ugye javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Gábor üzenetével nyitom a második óránkat, aki Évinek üzeni, hogy te vagy az, akivel minden nap egy kicsit szebb. Nagyon szeretlek. Aztán Kata Zolinak üzeni, hogy hiányzol, remélem hamarosan újra együtt lehetünk. Marci pedig Petrának üzeni, hogy egyetlen mosolyoddal képes vagy jobbá tenni az estémet. Nagyon szeretlek. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Kamrad, ez pedig az I Believe, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy érkezünk most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Izdítsátok a belső kincsvadászotokat, mert szeptember 5-én és 6-án igazi szikrázó csodavilág költözik Nyíregyházára. A jubileumi 40. nemzetközi ásványbörze és ékszerkiállításon lélegzetelállító kristályok, csillogó drágakövek és egyedi kézműves ékszerek között válogathattok a Váci Mihály Kulturális Központban. Garantáltan minden szem megakad majd ezeken a természet alkotta gyönyörűségeken. Készüljetek fel egy felejthetetlen színházi utazásra Franciaországtól egészen Tündérországig, mert szeptember 18-ától a Csokonai Teátrum nagy színpadára érkezik Kacsó Pongrác, János Vitéz című népszerű daljátéka. Petőfi örök klasszikusa és Heltai Jenő varázslatos versei Fejes Szabolcs rendezésében kelnek életre Debrecenben. Éljétek át Kukorica Jancsi és Iluska síron túl is tartó örök szerelmének történetét ezen a nagyszabású előadáson.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Juli üzeni Andrisnak, hogy bocsánatot kérek mindenért, fontos vagy nekem, és nem szeretnélek elveszíteni. Aztán Dóri az anyukájának szeretne rajtam keresztül köszönetet mondani, hogy mindig mellette áll, és azt üzeni neki, hogy nagyon szeretlek anya, Peti pedig az apukájának üzeni, hogy Isten éltessen, apa, köszönöm, hogy mindig számíthatok rád. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Fifth Harmony, ez pedig a Verdict, a két órás élő esti kíván.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Je suis désolé. Gente.

És ez volt tőle a Sorry az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Zsolt üzeni Kingának, hogy te vagy az én boldogságom, szeretlek ma, holnap és mindig. Aztán Norbi Szandinak üzeni, hogy ne haragudj rám, tudom, hogy hibáztam, és szeretném helyrehozni. Vera pedig Lacinak üzeni, hogy boldog születésnapot, legyen tele nevetéssel, szeretettel és meglepetéssel az estéd. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dash is Young Fly. Ez a Mokka, a 2 órás élő esti kívánság.

0: Lana Del Rey, és ez volt a Summertime Sadness az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pénteken fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg majd a térség égboltján. A reggeli órákban 11 és 19 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 33 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt két órás figyelmet, a két órás élő esti kívánságműsor, ezennel már a besukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Hajdunálási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
3: Saját erőből.
2: Saját erőből. Mm. És hát hónapokon keresztül készült fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
3: Milyen anyagból vannak ezek vajon?
2: Hát ezt meg nem mondom, majd egyszer felhívjuk Mondos Józsefet, megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, de hát, hogy az elmúlt hónapokban. De most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
3: Nem is az, hanem azt nem mondta senki,
2: meg elkészíteni.
3: Csak egy van, mindig utána kell menni.
2: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is, utána nehéz volt megtalálni az utolsó két nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, mert 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcsot. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy ez most 800 méter, utána ez hát nyilván egyesével összeszedik, de hány kilométer, meg hány lépés lehetett aznap a lábában?
3: Hát már lassan egyébként venni kell egy buszbérletet, hogy azzal menjél oda.
2: Golfkocsival, vagy nem is tudom, hogy mivel.
3: Igen, rollerrel.
2: Hát igen. Tehát milyen jó hangzik ez, ahogy mondtad, a buszbérlet, hogy a következő megállónk a következő nyilvesszőnél 1000 méterre található. Igen, gratulálunk neki.
3: Ez egészen elképesztő, hogy én abszolút. Nem is voltam ezzel képben, hogy mennyire messzire lehet lőni egy nyilvesszőt, tehát nem volt viszonyítási alapom, de ha engem kérdeztél volna, akkor így azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy egy ilyen 200-300 méterre.
2: Igen, de hát nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta a megfeszítve.
3: Mert annyira erős a húr.
2: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
3: Tart, uram, elfáradtam, én is, én le akarom tenni.
2: Tart, de közben még az asszony hív, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok. Tehát nem, nyilván ez nem így működött.
3: Tehát a szurkot le kell mennem megkavarni.
2: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
3: Tehát,
2: főleg a jelenlegi állapotunkban. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát

0: válságműsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Titkos kormányhatározatokban oszthattak szét több 100 milliárd forintot. A Tisza párt csatlakozna az Európai Néppárthoz, a NAV nevében küldenek hamis visszatérítési SMS-eket, Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Legalább 500 milliárd forintról rendelkezhetett titkos kormányhatározatokban az előző kormány. A választás előtti hónapokban, írta a 24.hu nyomán a Telex. A miniszterelnökség több korábban nem nyilvános kormányhatározatot adott ki a lapnak, amelyek többsége pénzosztásról és költségvetési átcsoportosításokról szólt. A dokumentumok szerint állami források jutottak többek között cégeknek, alapítványoknak, egyesületeknek, kulturális szervezeteknek és ingatlanvásárlások támogatására is. A jogi igazgató szerint az előző kormány ezzel törvénysértést követhetett el, ha kiadott iratok mellett további határozatok a felülvizsgálat után is titokban maradhatnak. Magyar Péter miniszterelnök Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közösségi oldalán azt írta a találkozó Magyarország uniós kapcsolatairól, a menekültügyi bíróságokról és az új európai költségvetésről is egyeztettek. Magyar Péter közlése szerint jelezte Webernek, hogy a Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást. A bejegyzés szerint a kormány azt is kezdeményezi majd, hogy az eddig kiszabott menekültügyi bírságokat írják jóvá az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében. A NAV tájékoztatása szerint a csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben azt állítják, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 000 forintos visszatérítést hagytak jóvá. A pénz kiutalásához egy linkre kellene kattintani, ez azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelem adóbevallást még nem is lehetett benyújtani, így azt feldolgozni nem tudták. A NAV hangsúlyozza, SMS-ben vagy e-mailben nem kér bankkártya adatokat és ügyintézési linket sem küld adó visszatérítéshez. Újabb akkumulátoripari üzem létesülhet Debrecenben, írta a Debreciner nyomán a 24.hu. A tervezett beruházással kapcsolatban június óta környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlik a Dubihar vármegyei kormányhivatalnál. Az üzemet egy kínai akkumulátorgyártó debreceni leányvállalata hozná létre. A tájékoztató szerint a létesítményben akkumulátor, cellák, modulok és pakkok csomagolásának módosítását, valamint szerelés és javítási műveleteket végeznének. A dokumentum hangsúlyozza, hogy nem történne elektródgyártás, elektrolit kezelés vagy cellagyártás. Az üzem működése során évente több ezer tonna nem veszélyes és több tíz tonna veszélyes hulladék keletkezhet. Az eljárás része lesz egy közmeghallgatás is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén a szelesebb tájakon élők körében fokozódhat a fejfájás, a maximumok 27-35 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítás.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Látom, nem bírom el én sem.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.